Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában a Dal 2026-ból is ismerős Edgar zenekar következik, és Veled utazom című daluk. A zenekar célja pedig ezzel a zenével, hogy elmondják, nem kell mindent nagyon-nagyon komolyan venni. Szól tehát a Veled utazom itt a Petőfi.

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az éjszakában a Wake Up 1230 zenélt az imént, amitől a Pinball Trend szólt, amit most már is László Attila dala követ, a Downhill.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában a Dal 2026-ban is feltűnő magyar punkzenekar a Firkén következik. Én bevallom, hogy nekem ők voltak az idei kedvenceim, mivel a Csak annyit mondanék című daluk valami elképesztően jó hangulatú lett. Már is mutatom neked, én itt a Petőfin.

figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha, remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Érzem

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és a mikrofonnál Fekete Laci. Az imént a Kezem a kezeden című dal szólt a Dreamflow-tól, amit most az Orevoir követ itt az éjszakában, méghozzá a Muta

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Következő zenénket Gábor Márkónak köszönhetjük, aminek címe Fel kéne nőni. Az előadó ezzel az alkotással csempészett friss és őszinte energiákat a színpadra. Énekel tehát Gábor Márkó, ez tőle a Fel kéne nőni.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában a Dal 2024-ben is feltűnő énekesnő Lili következik. Csalódás voltál című zenéjéhez egy ötletes vizuális készült, én többet nem is mondok, ajánlom mindenkinek. Itt nálunk pedig már is szól a dal a Petőfin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

0: zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci. Most ismét egy dal 2026-os versenyzenével folytatjuk, amit Gesztesi Alexandrának köszönhetünk. Az alkotók ezzel az alkotásukkal szerették volna megmutatni, hogy az őszinte érzelmekre épülő, nem feltétlenül trendkövető daloknak is van helye a magyar könnyűzenei palettán. Szól a Durcás Angyal, itt a Petőfin.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Az elmúlt percekben Király Linda énekelt, akitől a Korona nélküli királynő című dalt hallhattuk, amit most már is Sárik Péter követ, a Get That Groove című dallal itt a Petőfi.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egész nap sok felé lehet eső. Hatékony Európai Uniót sürgettek a visegrádi négyek. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Tart a felújítás az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A 35-östől az 51-es kilométerig több szakaszon is dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani. Szegeden felújítás miatt lezárták a Kálvária út vasúti átjáróját az 55-ös főúton. A forgalmat elterelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehet erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében, ha nem születik megállapodás, nyilatkozta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is, közölte a rendőrség. A volántársaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt, hűtlenkezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az adatok szerint 2015 és 18 között csak nem 10 milliárd forint vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott Calgaryban. 25 éve 2001. szeptember 11-én történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ Iker tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő a Pennsylvania-nál zuhant le.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Borult esős idő lesz ma, estig több felé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Északnyugaton, északon kiadós mennyiségű eső hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten még 30 fok is lehet. Késő este 13-20 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok 2026. szeptember 11-én pénteken. Bár itt vagyunk még az ősz legelején, a Falelő Flow gondoskodik egy kis évszakok közötti kalandozásról, hiszen kezdünk ezúttal a tavasz.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Megérkezett az ősz, a felhők ma reggel is velünk vannak, és bízunk benne, hogy egyre több területünk lesz csapadékkal is érintett. Most pedig érintjük a délutáni stúdiókoncertet, mert hogy ma is vár ránk mindez. A Buckfeet csapata egy 2 éve alakult 6 tagú funk jazz alternatív hip-hop zenekar, akik azért zenélnek, hogy színt és vidámságot vigyenek a búskomor magyar zenei életbe. Koncertjeiken előtérbe kerül a tánc és a hatalmas bulik, valamint a felemelő zenei kapcsolat a közönség és a zenészek között. Az idei budapesti Füles-Bagoly Trip tehetségkutatón, amellett, hogy döntőbe jutottak, egyéni elismerésekben is részesültek, a sikerek nyomán pedig lehetőséget nyertek egy Petőfi rádiós fellépésre is, aminek ma jött el az ideje. Délután 1 órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben követheted is a koncertet. No de, délutánig még bőven van időnk, jó néhány magyar kedvenc belefér, a következőkben például a Carbon Fuse újdonsága, Johnny Lost, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkeztünk ezen a péntek reggelen. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, már is jönnek a legfrissebbek, többek között az országutakról, az időjárás kapcsán sporthírek is, aztán pedig a Midemix Red folytatja a Multicolor Drive hamarosan a Petőfén.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Országszerte esős, hűvös idő lesz. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Négy autó ütközött a 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontjának közelében, a 11-es kilométernél a félpályát lezárták. Csomópontot építenek az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Aszfaltoznak az M86-os autóúton Beled térségében, a 125-ös és a 127-es kilométer között. Szombathely felé a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehet erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A kormányfő sikerként értékelte, hogy a tagállamok még gyakrabban és intenzívebben egyeztetnek majd, az együttműködésből pedig újra megerősödött V4 és Európa is profitálni fog. A kormányfő arról is beszélt, az országok évvégére szeretnének megállapodni a következő uniós költségvetésről.
4: Egy szóval tudnám összefoglalni, milyen költségvetés szeretnénk, fair legyen. Mindannyian tudjuk, hogy a nettó befizetők természetesen többet fizetnek be, de azt is tudjuk, hogy a nettó befizetőknek ez ugyanolyan jó. Egy színát kiemelhetek, az a mezőgazdaság. Óriási problémák vannak a mezőgazdaságban. Az idei asszály nem csak Magyarországon, de szerintem Európa szerte a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot.
3: Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között. Erről is a pozsonyi sajtótájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, korábban megegyeztek a vitáskérdések szakértői szintű előkészítésében, de erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban addig nem lehet tovább lépni, amíg nem lesz megnyugtató megoldás a problémás ügyekben. Hozzátette, bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök is érdeke, hogy ezekre a kérdésekre megoldásokat találjanak.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. Az eseményen Varga Mihály, a Nemzeti Bank elnöke pedig hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni.
5: Önmagában csak a Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági siker. Olyan magyar euró bevezetést kell célul kitűzni, ahol hazánk az euró átvételével, sőt azt megelőzően is, és azt követően is, képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni.
3: Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Csőszi Attila, a bizottság Tiszás elnöke az ülés után azt mondta, a számvevőszéktől, a jegybanktól és a Neumann János Egyetemtől is kértek dokumentumokat a jegybank és alapítványai pénzfelhasználásáról.
6: Matolcsy Györgyöt akkor szeretnénk a bizottság előtt látni, amikor rendelkezésre állnak azok a dokumentumok, ami alapján érdemben tudjuk őt kérdezni. Én azt gondolom, hogy szeptember 18-ával, ha beérkeznek az adatok és megkezdődnek ezeknek az adatoknak a feldolgozása, akkor azzal rögtön nagy lépést tudunk tenni.
3: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, emellett a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatási sokat támogató forrásait is.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége, mint az uniós átlag. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a magyarországi tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a fogyasztók biztonságos ellátását. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok csak nem egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt, 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna víz szintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja a hosszú távú vasúti fejlesztéseket. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. Kiderült, hogy a szennyvízzel érintkező dolgozók nem kaptak megfelelő védőoltást, illetve nem állt rendelkezésükre megfelelő védőfelszerelés sem. 5 hónapos várakozás után tegnap megkezdődött Szombathelyen az Oladi Plató városrész utcáinak azbesztmentesítése. Az érintett 110 helyszín nagy részén bitumenes fedést kapnak a szennyezett utak. A város polgármestere közölte, a munkálatok 2,3 milliárd forint többletkiadást jelentenek a városnak. Az önkormányzat ezért a csütörtöki rendkívüli ülésen arról döntött, hogy 1,6 milliárd forintra pályáznak a kormány azbeszt alapjához. Hangsúlyozta Nemény András.
7: Azt még nem tudjuk, hogy az önerő az legfeljebb, vagy legalább 30%, de azt a döntést hoztuk, hogy a szükséges önerőt biztosítjuk. Egyben a közgyűlés arra is döntést hozott, amit én a miniszterelnöknek már külön megírtam. A szolidaritási hozzájárulásból szeretnénk levonni ezt az összeget, mert az önerő mértéke 500 millió forint is lehet akár.
3: Október 2-ig lehet pályázni az építés szakma és a műemlékvédelem legrangosabb díjaira. Az elismerésekkel, mint például a Kós Károly életműdíjjal, az Ybl Miklós díjjal, valamint a műemlékvédelemért Forsztel Gyura díjjal, azokat az építészetben és műemlékvédelemben dolgozó szakembereket tüntetik ki, akik kiemelkedően hozzájárultak az épített környezet fejlődéséhez és megóvásához. Az elismeréseket december 16-án a Magyar Építészet napján adják át.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Borult esős idő lesz ma, estig több felé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Északnyugaton, északon kiadós mennyiségű eső hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten akár még 30 fok is lehet. Késő este 13-20 fok valószínű.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Regős László Páltól hallják. Orbán Vilivel a soraiban vereséggel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája főtábláját az RB Leipzig. A lipcseiek a Como otthonában kaptak ki 4-1-re. A Bayern München 5-0-ra győzte le a Bodø Glimt csapatát, a Manchester United pedig magabiztos 4-0-ás sikert aratott a Shabak Baku ellen. További eredmények: Fenerbahce Róma 1-1, PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1, Slavia Praha Lan 2-3. Győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörét a Szeged együttese. A tiszapartiak hazai pályán 42-31-re győzték le a Kristianstad csapatát. A szegediek legeredményesebb játékosa a 9 gólig jutó Magnus Rød volt. Nem sikerült meglepetést okozni, így befejezte szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely 108-56-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól a berlini negyeddöntőben. A magyar csapat 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. A Ferencváros nyerte a férfiak jégkorong szuperkupáját. A kupagyőztes bár kétszer is hátrányba került, végül 3-2-re győzte le a bajnoki címvédő BJA együttesét. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Reszcsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Reszcsiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Brains gondoskodott róla, hogy kiugorjunk az ágyból. Jó reggelt kívánok, kereken 7 órára vált az óra ebben a pillanatban. A fővárosban baleset van az Erzsébet hídon, a Döbröntei tér előtt a belső sávban. Lassú az előrejutás az Asztóriától a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weiss-Manfréd úton, a Tellerede út előtt a belső sávban. És torlódás van a Soroksárin befelé a Rákóczi híd előtt, a Könyves-Kálmán körúton pedig a Népligetnél. Vigyázz magadra a úton, vagy jönnek a további infók. A Teodórákat ünnepelhetjük, hiszen ma ünnepelnek névnapot, úgyhogy Isten éltesse őket, és ünnepelhetjük azt is, hogy az ország nyugati és északi részét már eső áztatja. Bízunk benne, hogy a középső keleti tájakra is hullanak majd az esőcseppek. No meg a magyar dal napját is ünnepeljük, erről 9 után majd bővebben. A következő órát Fábián Júliék indítják a Petőfin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője.
0: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Lassult az albérletárak emelkedése szeptemberre. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: 4 autó ütközött a 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontjának közelében. A 11-es kilométernél a félpályát lezárták. Csomópontot építenek az M44-es autóúton, Kunszentmárton térségében. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Míg nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitáskérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a problémás ügyekben. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bábolnán. Bóna Szabolcs úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legfontosabb. Ha a szántóterületek 10%-át öntözhetővé sikerül tenni, az már jelentős eredmény. Lassult az albérletárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% körüli növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Mindenütt borult az ég, a Dunántúlon, a főváros környékén, valamint északkeleten esik az eső. Estig több felé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Északnyugaton, északon kiadós mennyiség is hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten akár még 30 fok is lehet. Késő este 13-20 fok valószínű.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 7 óra után járunk, 2026. szeptember 11-e a mai dátum, egy pénteki napunk van. Lassan-lassan indul a reggeli csúcs, mi pedig mindjárt indulunk egy jó kis bringapálya felé, sőt, a dinoszauruszok is szóba kerülnek ebben az órában. Kezdés Fábián Julival jön a Jazz & Wine.
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Hallo magyarok! Kalandozz egész évben aktívan a Balatonnál!
1: Jó reggelt, szép napot kívánok! Hogyha itt az ősz folyamán tervezel még egy balatoni kirándulást, netán azt, hogy a gyerkőcökkel felfedezed a környékbeli pumpapályákat, akkor egy új helyszínt ajánlok Balatonfüreden, ahol egy komplex bringa park nyílt, a létesítmény kiváló lehetőséget nyújt a kerékpározás technikai elemeinek elsajátítására, illetve gyakorlására, sőt, versenyek rendezésére is alkalmas. A távlati cél pedig az, hogy a sportpark a jövőben egy közösségi térré váljon, és minél több túra kiinduló pontja legyen. Mármint egy 70 pumpapálya épült az országban, a Balatonfüredi abban különbözik a többitől, hogy a gyerekek itt szakemberek segítségével tanulhatják meg a kerékpározási technikákat, majd egyesületi kereteken belül tovább fejlődhetnek, és később akár versenyzővé is válhatnak. A kerékpáros komplexumban egy 800 négyzetméteres kezdőknek és haladóknak kialakított pumpapálya, de egy 900 méteres flow körpálya, valamint dirt jump ugratók is találhatók, hogy ha valaki nem tagja a szakosztálynak, akkor pedig mindezt szeptember végéig az edzés időkön kívül ingyenesen kipróbálhatja, úgyhogy érdemes utána járni, egy tökéletes aktív program. A következőkben pedig a halottpénz csapata vár ránk, akik a nyári aktivitás után ősszel sem maradnak adósok. Jövő héten Rácsalmáson és Debrecenben is láthatod őket. Itt az Élnünk kellett volna a Petőfi.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: ahol jársz, bármit csinálsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Esküszöm, hogy nem fogok hányni, mondtam a taxisnak az a sztori.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt és jó utat kívánok, 7:29 a pontos idő, a galaxisokat hallgattuk az elmúlt percekben. A kerékpárok, pumpapályák már szóba kerültek, az órában hamarosan pedig a gyerekek másik nagy kedvence, a dinoszauruszok világa is fókuszba kerül. A fővárosban tart a helyszínelés, az Erzsébet hídon, a Döbrönteit tér előtt a belső sávban torlódás van, az Asztóriától a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Baleset történt a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után, csak a belső sávjárató és helyszínelnek Csepelen a Weiss-Manfred úton. A Teller-Ede út előtt a belső sávban elkér a fokozott türelem. Mi pedig türelmetlenül várhatjuk a hírek után az Intim Torna illegál csapatát. Jön az Örökké, hamarosan a Petőfém.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Esős, hűvös idő lesz. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter. Megduplázzák az alap és az innovatív kutatásokra fordított forrásokat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, sokan haladnak az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-ás csomóponttól befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrétől, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabányától kiépített terelésben, a 40-es és a 20-as kilométer között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció közölte, képviselőik nem vesznek részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Emellett a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat. Az érdeklődők a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történeteivel is megismerkedhetnek. Az intézmény hangarchívumában csak nem egy évszázad gyűjtő munkája látható.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Mindenütt borult az ég, a Dunántúlon, a főváros környékén, valamint északkeleten esik az eső. Estig több felé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Északnyugaton, északon kiadós mennyiség is hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten akár még 30 fok is lehet. Késő este 13-20 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt kívánok ma reggel is az intézmények felé. Ahogy ígértem, a Dinóké a főszerep, illetve a Dinosaurus rajongóké, hiszen erről szól majd a vasárnap délelőtt a Fővárosi Állat és Növénykert biodómjában. Ahol többek közt előadást és tematikus vezetést tart majd Don Lessem, a Jurassic Park című film egyik dinoszaurusz szakértője is, akiről 1999-ben egy Argentinában felfedezett dinoszaurusz munkássága elismeréseként elneveztek Lessem Saurusnak is. A vasárnapi program előadásaiban a mozifilmekből ismert őskori állatokról tudhatsz meg érdekességeket. Szóba kerül például, hogy a hollywoodi filmek készítői miként alkották meg ezeknek az ősi állatoknak a hangját. A vasárnapi nap részletes programját a neten természetesen megtalálod. Nálunk pedig megtalálod a fiatal feltörekvő magyar előadókat is. A folytatásban például a Diana csapata következik. Ez a keleti nap, itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi

0: Bioritmus indítás a Boszki Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: Na meg a csodás Wolf Katival ez volt a Lángolja Petőfin. Lángok helyett végre éltető eső az ország nyugati és északi részén 12-14 Celsius fok mellett. Mindeközben Csanádpalotán a délkeleti részen már 20-at mutatnak a hőmérők. A fővárosból írt SMS Boti, koccanás történt a Soroksári úton a belváros felé a belső sávban az Illatos úti kereszteződés előtt. Hajrá a magyaroknak a Judo Grand Slamen a hétvégén. Boti, köszi szépen, jó utat és tényleg hajrá. És ami még Budapestet illeti, véget ért a helyszínen és a műszaki mentés az Erzsébet hídon, a Döbröntei tér előtt a belső sávban, de továbbra is torlódásra készülhetsz a Rákóczi út, Kossuth Lajos utca, Erzsébet híd útvonalon, illetve a helyszínenek Csepelen, a Weiss-Manfred úton, a Telerede út előtt a belső sávban. Jönnek a továbbiak, aztán még visszaidézzük az ősz dacára a nyarat, egy picit Lotfi Begiékkel, Kolányi Zsuzsival itt a Petőfilm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Javában zajlik az idei 20. Kópralia minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem Éder Tamás, a Bonafarm csoportvállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója, a Szólemizó ZRT igazgatóságának a tagja. Miért vállalták, hogy az idei jubileumi rallin, mint házigazda állomás vesznek részt?
4: Hát először is mi a Kóprali megindulása óta mindig részt vettünk ezen a rendezvényen. A PIK-nek, a Szólénak mindig volt csapata, aki végigcsinálta ezt a rallit, és 8 alkalommal voltunk már egyébként is fogadó állomása is ennek a rallinak, tehát valamelyik üzeme a Bonafarm csoport vállalatainak már 8-szor volt fogadó állomás. Kezdetek óta támogatjuk a Kópnak ezt a sajátos rendezvényét, ami ugye alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a magyar élelmiszereket helyezze központba, olyan üzemekbe vigye el a sajtó képviselőit, ahol kiváló minőségű, egészséges és nagyon finom magyar élelmiszereket állítanak elő. Ez ugye nekünk is egy nagyon fontos dolog, hogy hírét vigyük folyamatosan a magyar élelmiszereknek a hazai fogyasztók felé is, és hát a Bonafarm csoport, amelyik több termékpályán is képviselteti magát a Coop üzleteiben, a termékeivel, így a tejtermékekkel, a Mizó tejtermékekkel, a PIK és a Herz húskészítményekkel, a Waldorf baromfi termékekkel és a Teleki borokkal. Ez egy olyan lehetőség számunkra, amikor hát mi is egy kicsit még jobban megmutathatjuk magunkat a magyar fogyasztóknak.
3: 20. alkalommal indult útjára a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye, a Coop Rally. Idén 2026-ban jubileumi év van. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagja, Fekete Tibor. Az elmúlt két évtized legfontosabb eredménye. Mondhatunk egy ilyet?
5: Nagyon-nagyon sok van, de az, hogy talán ez a Coop Rally 20. alkalommal kerül megrendezés, ez mindent elmond. Tehát nem dőlt hamvába egy év után, 5 év után, 10 év után, és ma már bőven felnőtt korba lépett, és az egész társadalom láthatja, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon fontos rendezvény, ahol a minőségi magyar termékeket hirdetjük.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Beköszöntött az esős, kora őszi idő. Pozsonyban tanácskoztak a visegrádi négyek kormányfői. Halálos buszbaleset történt Svájcban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Megpördült egy autó az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Mogyoród közelében. A 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás már csak nem 1 kilométeres. Két autó ütközött a 6-os főúton az M6-os autópálya csomópontjánál Tolna határában. A 135-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a külső sávban. A 42-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás. Baleset történt a 81-es főúton az M1-es autópálya csomópontjánál. A 77-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Személyautóval ütközött egy motoros a 85-ös főúton Csornabel területén. A 27-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Kamion és személyautó karambolozott a 86-os főúton Moson-Magyaróvár térségében. A 188-as kilométernél egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Nem létezhet erős Közép-Európa, erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges, erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. 8 embert gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban. Köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatója is. A volántársaságokhoz köthető 10 évvel ezelőtti ügyletek miatt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. A gyanú szerint csak nem 10 milliárd forintnyi vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy túlárazással szereztek be használt buszokat 2015 és 18 között. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor a Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket vagy sérültek meg az alpesi régióban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Mindenütt borult az ég a Dunántúlon, a főváros környékén, valamint északkeleten esik az eső. Estig több felé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten még akár 30 fok is lehet. Késő este 13-20 fok valószínű.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, szép napot és nagyon-nagyon jó munkát kívánok így 8 óra után. 2026. szeptember 11-e van péntek, hajrá a mai feladatokkal, aztán pedig jöhet egy pihentető hétvége. És jönnek a magyar kedvencek is, Lotfi Begivel, Kollányi Zsuzsival, már is a régi nyár.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 16-ot mutatnak az időjelzők, az utakon meglehetősen sok fennakadás, kisebb-nagyobb baleset van. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon ért térségében az M7-es autópálya csomópontjánál megpördült egy autó, a 4-es kilométernél a sérült jármű a belső sávot foglalja el. Az M3-ason Vásárosnamény felé Mogyoród térségében szintén megpördült egy autó, a 20-as kilométernél csak egy sávon lehet haladni, itt a torlódás csak nem 1 kilométeres. Az M3-ason Vásárosnamény felé Mogyoród közelében ketten is megpörtültek. Itt egy kilométeres a torlódás. Az M51-esen egy autó árokba csúszott az Ócsai úti csomópontnál a műszaki mentés idejére. A 25-ös kőnél a külső sáv van zárva. Baleset történt a 81-es főúton, az M1-es csomópontjánál, a főúton a 77-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. A 85-ösön motoros és autós ütközött Csorna belterületén a 27-es kilométernél félpályán lehet haladni. A 86-oson pedig Moson-Magyaróvár térségében egy kamion és egy autó ütközött a 188-as kilométernél, egy sávot lezártak. Nem hangzik jól, úgyhogy mindenki vigyázz magadra nagyon, hogyha úton vagy, a fővárosban baleset van a 6-os főúton befelé Budafok vasútállomásnál a külső sávban, úgyhogy itt pedig ezért van torlódás. Sokfelé eső áztatja az utakat, úgyhogy ezt is vedd figyelembe, hogyha vezetsz. Hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen. Ami pedig még az autózást illeti, eljött a bemutatkozás ideje Madridban, nagyjából egy évvel a pálya építésének megkezdése után. Na, a spanyol nagydíj új helyszínét ma birtokba veszik a Forma 1-es autók, a versenyzők pedig elkezdhetik a tanulást. A szimulátorokban mindezt persze már megtették, ez alapján egy nehezen megtanulható pályának tartják. Ma 13.30-tól láthatod az első szabad edzést, 17 órától a másodikat, holnap 12.30-tól a harmadikat, szombaton 4-től az időmérőt, vasárnap délután 15 órától pedig a futamot. Emellett természetesen a Forma 2 és Forma 3 eseményeit is követheted a Madridről, az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. De nem csak a száguldó cirkusz kapcsán tartogat izgalmakat a hétvége, hiszen ma megkezdődik az atlétikai világdöntő Budapesten. Az M4 Sport élőben közvetíti a teljes eseményt. A közvetítést ma 19 órától láthatod, de mindenről hamarosan majd bővebben. Most Bye Alex vár ránk a folytatásban. A szürke idő mellé itt a fekete, a Petőfi.

0: utólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: hírek. Halló magyarok, a műsorvezető Habóczky Máté.
1: Az Iron Mafia zenélt nekünk az elmúlt percekben, 3 perc múlva 8:30-hoz érkezünk. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé Budafok vasútállomásnál a külső sávban, úgyhogy itt ezért van torlódás. Az országos hőmérsékleti átlag jelenleg 14,8 Celsius fok, de meglehetősen nagy a kontraszt a délkeleti és északnyugati tájak között. Északnyugaton 12-13, délkeleten már 20-22 fok van. Már is jönnek a továbbiak, aztán vár ránk a Carbon Fools csapata. Give it to me, a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obi-ban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obi-val.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
6: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
5: Vashiányban is hatásos?
6: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
5: Fel kell iratnom?
6: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Hazaihetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito BZ Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Az ország nagy részén esik az eső. Évvégére szeretnének megállapodni a következő uniós költségvetésről a V4-ek. Több lakástűz is volt hajnalban, már is jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Autók pördültek meg az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon Érd térségében, illetve az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Mogyoród közelében. Mindkét helyszínen csak nem 1 kilométeres a torlódás. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a külső sávban. A 42-es kilométernél több mint 2 kilométeres a dugó. Árokba csúszott egy autó az M51-es autóúton az Ócsai úti csomópontnál. A 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset történt a 81-es főúton az M1-es autópálya csomópontjánál. A 77-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Az erős Európai Unió nem létezhet erős közép-európai és erős visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter emellett arról is beszélt, hogy az országok az év végére szeretnének megállapodni a következő uniós költségvetésről. A kormány az örökölt, kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekszik, hogy egyre több forrás álljon rendelkezésre a kutatásfejlesztésre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a cél, hogy a GDP 1,3%-áról a ciklus végére 2%-ra emeljék az összeget, így közelítsenek a 2,2%-os uniós átlaghoz. nem történt fémszennyezés a Szemkor debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan is visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. Kiégett egy lakás hajnalban a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett Sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Mindenütt borult az ég, a Dunántúlon, a középső ország részben, valamint északkeleten esik az eső. Estig több felé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Északnyugaton, északon kiadós mennyiség is hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten akár még 30 fok is lehet. Késő este 13-20 fok valószínű.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: gyors indítás a Bucki Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: Jó reggelt kívánok, 8.47-et mutatnak az időjelzők. Az atlétikája a főszerep, hiszen a sportág történetében először rendeznek atlétikai világdöntőt, amelynek szeptember 11 és 13 között Budapest ad otthont. A háromnapos esemény helyszíne a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ, ahol olimpiai és világbajnokok, gyémántliga győztesek és a szezon legjobbjai mérik össze tudásukat. Na, az M4 Sport ma este 19 órától a teljes eseményt élőben közvetíti, míg a versenyeket online is követheted az m4sport.hu, a nemzetisport.hu, illetve a MediaClick oldalain. A budapesti verseny sporttörténelmi jelentőségű, nem csak a világ legjobb atlétáinak találkozója, hanem egy teljesen új nemzetközi versenyformátum premierje is, amely a megszokottnál is pörgősebb és látványosabb formátumot ígér. A végleges nevezési lista alapján 381 atléta 65 tagszövetség képviseletében indul 28 versenyszámban. Magyar részről 6 egyéni indulónak és 2 hazai vegyesváltónak szurkolhatunk. Ma a 4x100 méteres vegyesváltó döntője mellett Molnár Attila és Enyingi Patrik 400 méteres elődöntője, Halász Bence kalapácsvető döntője és Kozák Luca 100 méteres gátfutása is ezen az estén szerepel a programban. Szombaton Mátósára és Takács Boglárka, vasárnap pedig ismét Mátósára, Takács Boglárka, valamint a magyar 4x400 méteres vegyesváltó kerülhet a figyelem középpontjába. Vasárnap egyébként a sportprogram lezárásaként a rúdugró fenomén Armand Duplantis élőben adja elő a stadionban az esemény hivatalos dalát, a Gold című számot. Na, jelenlegi előrejelzések egyébként nem jósolnak esőt a ma esti órákra, úgyhogy esernyő és esőkabát nélkül élvezheted az eseményt, bár lehet nem árt azért, hogyha magaddal viszed, hogyha olyan szerencsés vagy, hogy mindezt a helyszínen teheted. Nálunk most Duplantis helyett egy magyar csapat zenél, eső helyett pedig napsütést hoznak. Az Anima Sound Systemet hallod

0: Petőfi Rádió, minden magyar fény helyett az esőcseppek járják a táncokat a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, ez volt a balatoni nyár. Balaton vízhőmérséklete jelenleg egyébként 18-20 Celsius fok közötti, mindenképpen melegebb, mint amit az ország északnyugati részében, nyugati részében mérhetünk. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé, Budafok vasútállomásnál a külső sávban, úgyhogy itt van némi fennakadás, és mindjárt meghallgathatjuk a továbbiakat is. Aztán vár ránk a kis csillag. Tánc, hamarosan a Petőfém.
1: Zene nélkül, fény mögött lemaradom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Útjára indult idén már a 20. Coop Rally a minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagja, dr. Rédei István. Ez már a 20. Rally. Mi az elmúlt két évtized eredménye?
6: Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény egy olyan fórum, ami nem csak a termékekről, hanem a szállítók és a kereskedő kapcsolatáról is szól, ami nagyon-nagyon sokat segít nekünk abban, hogy jobban tudjuk kommunikálni megfelelő módon, akár a polcokon, akár szóban, vagy bármilyen más módon, hogy ezek a magyar termékek igenis megbízhatóak, igenis jó minőségűek, és a magyar fogyasztók számára mi ezeket mind ajánljuk. A rendezvény maga úgy vélem, hogy tartalmában és hangulatában is talán az egyik legnagyobb az országban, ami a magyar élelmiszer körül zajlik, és nagyon jó érzés együtt lenni a szállítókkal, akikben a szándék természetesen ugyanúgy ott van, hogy ők szeretnének bizonyítani, hogy tudnak a magyar gyártók, a magyar termelők megfelelő minőségben és a magyar fogyasztók igényei szerint termékeket gyártani.
5: A Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagját, dr. Rédei Istvánt hallottuk. 20. alkalommal indult útjára a Coop Rally, a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye. Ennek kapcsán itt van velem a Maspex Olympus Kft. Ügyvezető igazgatója, Purman Zsolt. Miért vállalták, hogy az idei rallin mint házigazda állomás vesznek részt?
7: Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a jubileumi 20. Coop Rally idén a Maspex Olympus nyálőrinci telephelyéről indul. A Coop-pal már több mint két évtizede dolgozunk együtt, és az alkoholmentes italok területén már több éve ő a legnagyobb partnerünk. Számunkra azonban ez a kapcsolat többet jelent a számoknál, hiszen ezen hosszú időszak alatt valódi szoros kapcsolatok alakultak ki, amelynek alapja a korrektség és a kölcsönös bizalom. A Coop Rally szellemisége, az összefogás és a partnerség nagyon közel áll hozzánk, ezért már a kezdetektől részt veszünk benne versenyzőként, így természetes volt, hogy 20. alkalommal mi adhatjuk a rajt helyszínét. Emellett persze nagyon örülünk annak is, hogy megmutathatjuk vendégeinknek a nyálőrinci gyárunkat, hiszen már több mint 200 kollégánk dolgozik itt, többségük Nyálőrincen vagy a környező településeken él.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. 5 új alkotmánybírót választ kedden a parlament. Áfacsalót lepleztek le a pénzügyőrök. Már is jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Autók pördültek meg az M0-as autóút déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon Érd térségében, illetve az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Mogyoród közelében. Mindkét helyszínen csak nem 1 kilométeres a torlódás. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a külső sávban. A 42-es kilométernél több mint 2 kilométeres a dugó. Baleset történt az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, a Jakab-pusztai pihenőhelynél. A 24-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedden délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz képviselői nem vesznek részt az új alkotmánybírók megválasztásában. Sokszoros túlárazással költött az előző kormány a digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádióban. Tanács Zoltán példaként említette a gondos óra programot, amelyre az előző kabinet 100 milliárd forintot fordított, miközben akár negyed vagy harmad annyiból is meg lehetett volna oldani. Gyanúsítottként hallgatták ki az óbudai korrupciós ügyben Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét, írta a 24.hu. A portál úgy tudja, vesztegetés miatt idézték be, és szabadlábon védekezhet. A központi nyomozó főügyészség későbbre ígért tájékoztatást. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Mindenütt borult az ég, a Dunántúlon, a főváros környékén, valamint északkeleten esik az eső. Estig több felé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Északnyugaton, északon kiadós mennyiség is hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten még akár 30 fok is lehet. Késő este 13-20 fok valószínű.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, ez a Halló Magyarok. 2026. szeptember 11-én pénteken a magyar kedvencek tartanak velünk ebben az órában is. Itt lesz Beethoven-fi, a Quimby kezdésnek pedig a Kis Csillag. Ezúttal indítunk a tánc.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Malom, dinom, danom, hegyek.
1: Haló, magyarok!
2: Induljon rutinból, jól a napod!
3: Beethovent hallgattuk, aki jövő héten ott lesz Debrecenben a UD-en, aztán a Budapest Parkban is tiszteletét teszi egymás után két este is. Egymás után két napon pedig időutazásra hív a MÁV csoport, az előttünk álló hétvégén a 70-es, 80-as, 90-es évek világában epítenek vissza a retro hétvégékkel. Holnap és holnap után Balassagyarmat és Nógrád vármegye vasútvonalai kerülnek a retro rendezvény sorozat középpontjába. Szombaton a Vác Diósjenő, vasárnap pedig az Aszút Balassagyarmat vasútvonalon idézhetett fel az elmúlt évtizedek mellékvonalát, a vasúti közlekedésének hangulatát klasszikus kis dízelmozdonyokkal és korhű szerelvényekkel. A rendezvény egyik különleges apropója, hogy szeptember 13-án ünnepeljük az Aszód Balassagyarmat vasútvonal átadásának 130. évfordulóját. Hogy pontosan milyen nosztalgia vonatok és egyéb érdekességek várnak a MÁV csoport oldalán, természetesen megtalálod. A Queen Beat meg megtalálod jövő héten a Kerekdom Fesztiválon, no meg most országszerte a Petőfi hullámhosszán. Sehol se találok. Indulhat az utazás a Petőfivel.

0: magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: A Zanzibárt hallgattuk, 9:28 a pontos idő, szép napot, jó munkát, jó utat kívánok. Az M1-esen Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött, a 26-os kőnél csak lépésben lehet tovább haladni. Az M3-ason Vásárosnamény felé Magyaród közelében ketten megpördültek, a 20-as kilométernél a külső sáv van zárva. Baleset történt az M3-ason Vásárosnamény felé, a Jakab pusztai pihenőhelynél, a 24-es kőnél egy sávon halad a forgalom, a torlódás csak nem egy kilométeres. Az M5-ösön Röszke felé dolgoznak Ócsa térségében, a 25-ös kilométertől helyenként lezárják a belső sávot, így szakaszos lassulásra kell számítani. A 84-es főúton pedig Sopron és Kópházak között, na az M85-ös autó csomópontjánál két autó ütközött, de a 117-es kilométernél útszűkület mellett zajlik a helyszínelés. Vigyázz magadra, sok a baleset sajnos a mai reggel. A fővárosban szerencsére most egész gördülékenyen lehet közlekedni. A Magyar Dal napját ünnepelhetjük, erről mindjárt bővebben is mesélek, és szintén a magyar zenéhez kötődik, hogy a Music Hungary Szövetség idén is keresi a hazai könnyűzene kiemelkedő alakjait és teljesítményeit, nem csak a reflektorfényben álló előadókat, hanem a háttérben dolgozó szakembereket és alkotókat is elismerve. Idén 8 kategóriában lehet nevezni: a Backstage díj a produkciók mögött dolgozó szakemberekért, a Showtime díj a felejthetetlen színpadi élmény mögötti kulcsszereplőkért, a Vizuál díj a vizuális alkotásokért, az Innováció díj a bátor újító ötletekért, a Pro díj a szakma hírnevét itthon és külföldön öregbítő teljesítményért, a Média díj a zenei médiában végzett teljesítményért, az Inspiráció díj a zenét jó ügyek szolgálatába állítókért, a Crossover díj a más művészeti ágakkal és tudományterületekkel való találkozásokért. A rangos szakmai díjra szeptember 13-áig adhatod be a nevezést, a részleteket a neten természetesen megtalálod. Ami pedig a Magyar Dal napját illeti, 2008-ban Presser Gábor, Kossuth és Erkel Ferenc díjas előadó művész zeneszerző ötlete nyomán életre hívott zenei rendezvény, a Magyar Dal napja arra emlékeztet, hogy a magyar dal nem csupán egy műfaj vagy zenei kategória, közös kulturális élmény, amely generációkat és különböző zenei világokat képes összekötni. Generációk összekötésének jegyében ezúttal a Presser Méringer párost halljuk. Itt a Szabadságdal a Petőfén.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetem.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok, a Magyar Dal napját ünnepelhetjük, ennek kapcsán pedig az M2 Petőfi TV is különleges adással készül. Ma az Esti Kornélban a megszokott formátumtól eltérően a beszélgetések mellett az élő zenéjé lesz a főszerep. Szebényi Dániel, Cséri Alexandra, Szabolcsi Bence, Fészek és Usztics Péter különleges live sessionnel készülnek. A koncert mellett a kortárs hazai zenei élet jeles képviselői mesélnek arról, milyen kihívásokkal jár Magyarországon a zenész hivatást választani, hogyan változik a hazai zenei szintér, mely hatások formálják a jelenleg alkotó generációkat, vagy épp mitől válhat egy magyar dal időtlenné, és mely szerzemények képesek akár országhatárokon túl is megszólítani a közönséget. A 2008-ban Presser Gábor Kossuth és Erkel Ferenc díjas előadó művész zeneszerző ötlete nyomán életre hívott zenei rendezvény, a Magyar Dal napja arra emlékeztet, hogy a magyar dal nem csupán egy műfaj vagy zenei kategória, hanem közös kulturális élmény, amely generációkat és különböző zenei világokat képes összekötni. A zenei ünnepet minden év szeptemberének második vasárnapján rendezik. Generációk és különböző zenei világok összekötésén túl pedig hamarosan földrajzilag is összeköt minket a Heaven Street 7 Dél-Amerikával. Itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Bonduelle zöldségkonzerv és Good Lunch termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napot.
1: Szép napot és jó munkát kívánok. 10 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek, a következő órában pedig többek között egy olyan csodás filmet is ajánlok, amely Latinovich Zoltán és Rutkai Éva főszereplésével készült. No de mindenek előtt természetesen főszerepben a magyar zenei kedvencek, Kezdés Dániel fiékkel, akik ma a Szarvasi Szilva napokon lépnek fel. Mamma Mia, hamarosan a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Javában zajlik az idei 20. Kópralia minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem Éder Tamás, a Bonafarm csoportvállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója, a Szólemizó ZRT igazgatóságának a tagja. Miért vállalták, hogy az idei jubileumi rallin, mint házigazda állomás vesznek részt?
3: Hát először is mi a Kóprali megindulása óta mindig részt vettünk ezen a rendezvényen. A PIK-nek, a Szólénak mindig volt csapata, aki végigcsinálta ezt a rallit, és 8 alkalommal voltunk már egyébként is fogadóállomása is ennek a rallinak, tehát valamelyik üzeme a Bonafarm csoport vállalatainak már 8-szor volt fogadóállomás. Kezdetek óta támogatjuk a Kópnak ezt a sajátos rendezvényét, ami ugye alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a magyar élelmiszereket helyezze központba, olyan üzemekbe vigye el a sajtó képviselőit, ahol kiváló minőségű, egészséges és nagyon finom magyar élelmiszereket állítanak elő. Ez ugye nekünk is egy nagyon fontos dolog, hogy hírét vigyük folyamatosan a magyar élelmiszereknek a hazai fogyasztók felé is, és hát a Bonafarm csoport, amelyik több termékpályán is képviselteti magát a Coop üzleteiben, a termékeivel, így a tejtermékekkel, a Mizó tejtermékekkel, a Pikk és a Herc húskészítményekkel, a Waldorf baromfi termékekkel és a Teleki borokkal. Ez egy olyan lehetőség számunkra, amikor hát mi is egy kicsit még jobban megmutathatjuk magunkat a magyar fogyasztóknak.
2: 20. alkalommal indult útjára a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye, a Coop Rally. Idén 2026-ban jubileumi év van. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagja, Fekete Tibor. Az elmúlt két évtized legfontosabb eredménye. Mondhatunk egy ilyet?
4: Nagyon-nagyon sok van, de az, hogy talán ez a Coop Rally 20. alkalommal kerül megrendezésre, ez mindent elmond. Tehát nem dőlt hamvába egy év után, 5 év után, 10 év után, és ma már bőven felnőtt korba lépett, és az egész társadalom láthatja, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon fontos rendezvény, ahol a minőségi magyar termékeket hirdetjük.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Északon kiadós eső is hullhat. Ma van a szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Már is jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Több baleset is történt az M1-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon Herceghalom közelében két kamion ütközött. A 26-os kilométernél csak lépésben lehet haladni. Az ellenkező oldalon Tatabánya Úváros lehajtónál két autó karambolozott. Az 56-os kilométernél a korlátozás már megszűnt, de a torlódás még mindig csak nem 2 kilométeres. Dolgoznak az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Ócsa térségében. A 25-ös kilométertől a belső sávot helyenként lezárják. Két autó ütközött a 84-es főúton, Sopron és Kópháza között, az M85-ös autóút csomópontjánál. A 117-es kilométernél útszűkület mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon épületére zuhant. Egy negyedik eltérített jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légitámadásoknak. Tula megyében 2 civil vesztette életét, Volgográd megyében pedig 2 megsérültek, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, logisztikai üzemekre, adatközpontokra mért csapást Kijev és Odessa megyében. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket vagy sérültek meg az alpesi régióban történt balesetben.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Mindenütt borult az ég, a Dunántúlon, a középső ország részben, valamint északkeleten esik az eső. Estig több felé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Északnyugaton, északon kiadós mennyiség is hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten még 30 fok is lehet. Késő este 13-20 fok valószínű.
5: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 10 után is veled tartunk, akár munka közben, akár úton, vagy netán épp otthon. A magyar kedvencek kísérnek. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. 2026. szeptember 11-e van péntek. Az óraindítónk ezúttal Dániel Fékkel, a Mamma Mia!
0: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is.
2: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
3: Én egyedül is lak.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó munkát kívánok, és Isten éltessen, hogyha épp a születésnapodat ünnepled, de a héten ünnepelte volna 95. születésnapját a magyar színjátszás meghatározó alakja, a közönség és a szakma által egyaránt nagyra becsült sokoldalú művész Latinovics Zoltán. A Jászai Mari, Balázs Béla és Posztumusz Kossuth díjjal elismert színművész születésének évfordulója alkalmából szeptember 13-án vasárnap délután az Alfa Romeo és Júlia című 1968-ban készült romantikus alkotást láthatod na Dunán. A filmben Latinovics Zoltán szerelmével, Rutkai Évával játszik együtt. A romantikus történetben a véletleneknek, a tudománynak és természetesen a szerelemnek is fontos szerep jut. Latinovics Zoltánról és Rutkai Éváról pedig kivételes fotógyűjtemény és számos cikk is fellelhető. A fotókat Keleti Éva készítette, akinek több mint 400 ezer darabot számláló gyűjteménye a Nemzeti Archívum fotóarchívumában található. Hát jön a szürke, borongós, esős, hűvös idő, akár az otthoni bekuckózás mellett az is egy jó program, hogyha ilyen tartalmak között keresgélünk, vagy akár nosztalgiázunk. A következőkben is visszaugrunk egy kicsit az időben, noha nem a 60-as évekig, csak 2010-ig, akkor jelent meg a Vadfruttik, Lehetek én is című dala, ezzel megyünk.

0: szemem keresztbe.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: A Petőfi Rádióban.
1: Az imént a Margaret Island zenélt nekünk, délután 1-től pedig majd a Buckfit érkezik hozzánk a stúdióba. Egy 2 éve alakult 6 tagú funk jazz alternatív hip-hop zenekar, akik azért zenélnek, hogy színt és vidámságot vigyenek a buskomor magyar zenei életbe. Koncertjeiken előtérbe kerül a tánc és a hatalmas bulik, valamint a felemelő zenei kapcsolat a közönség és a zenészek között. Na, a 2026-os budapesti Fülesbagoly Trip tehetségkutatón, amellett, hogy döntőbe jutottak, egyéni elismerésekben is részesültek. A sikerek nyomán pedig lehetőséget nyertek egy Petőfi Rádiós fellépésre is. Ez jön majd délután 1 órakor Facebook oldalunk, a YouTube csatornánkon, akár nézheted is a koncertjüket. Most pedig szintén egy friss együttműködés Korinnával, az Utazóval, itt a Vadvirág a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Mindenkihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

0: Vagy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt és jó munkát kívánok! Lassan-lassan itt van az az őszi időszak, amikor jól esik bekuckózni, akár egy forró teával a kanapéra. No hát ez is vár ránk majd akár a hétvégén, no de most még akkor sok energiát a mai feladatokhoz. 11 órától majd Mákkata tartja benned a lelket programajánlatokkal, aztán 13 órától ma is koncert, a Bakfit csapata érkezik, aztán délután jön Szikor Atomi, este 7-től kívánságműsor, 9-től koncertajánlatok, 11-től pedig a hazai gitárokban majd Sallai László vendégeskedik Fekete Lacinál és beszélget a gitárjáték szeretetéről. A következőkben pedig a Carson Coma kísér, akiket ma a Salgótarjánban láthatsz a Macskakő Fesztiválon, holnap pedig Pécsen az egyetemen vendégeskednek. Egyszerűen semmi sem egyszerű. Ez jön itt a Petőfi.
3: Ez

0: Haló, magyarok! Mert műszakot indítani tudni kell.
1: És már ide is értünk a péntek reggeli műszak végéhez, hiszen mindjárt 11-et mutatnak az időjelzők. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczky Mátét hallottad. Legyen egy csodálatos hétvégéd, akár esővel, akár napsütéssel, vagy felhőkkel. A lényeg, hogy érezd jól magad, bármerre jársz, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétvégén már egyre több felé kisüt a nap. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter. Már 47 embert gyanúsítanak az óbudai korrupciós ügyben. Már is jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Két kamion ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom közelében. A 26-os kilométernél lépésben halad a forgalom. Személyautóval ütközött egy traktor a 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között. A 197-es kilométernél a félútpályát lezárták. Lesodródott az útról egy autó Tahitót falu belterületén. A 11-es főúton a 30-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a párt elnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedden délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz képviselői nem vesznek részt a folyamatban. Sokszoros túlárazással költött az előző kormány a digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádióban. Tanács Zoltán példaként említette a gondosóra programot, amelyre az előző kabinet 100 milliárd forintot fordított, miközben akár negyed vagy harmad annyiból is meg lehetett volna oldani. Már 47 embert gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, jelenleg 7-en vannak letartóztatásban, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az elmúlt 2 napban a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel 13 helyszínen, köztük egy ügyvédi irodában házkutatásokat tartottak, továbbá 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában tegnap a Leipzig 4-1-re alulmaradt a BL újonc olasz Como otthonában. A Lipcseieknél Willi Orbán végigjátszotta a meccset. A Manchester United az Old Traffordon 4-0-ra múlta fölül a bajnokok ligájában szintén először induló azari Szabak csapatát. A Bayern München 5-0-ra kiütötte az Allianz Arénában a norvég Bodø Glimt együttesét. A francia Lens a Slavia elleni 3-2-es győzelmével tért haza Prágából. A holland PSV Eindhoven nem bírt a vendég ukrán Shakhtar Donetskkel, csak úgy, mint Isztambulban a török Fenerbahçe az olasz Rómával. Mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget. A Szeged hazai pályán magabiztosan 42-31-re verte a svéd Christian Stad együttesét a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének első fordulójában. A Ferencváros nyerte a férfi jégkorong szuperkupát, miután a Tüskecsarnokban rendezett találkozón a Magyar Kupa győztes FTC 3-2-re jobbnak bizonyult a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiánál. A címvédő fehér orosz Arina Szabalenka és a kazakh Jelena Rybakina jutott be a női egyes döntőjébe az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Szabalenka 2 játszmában győzte le az amerikai Jessica Pegulát, míg a hétfőtől már világranglista első Rybakina 3 játszmában múlta fölül az ugyancsak amerikai Coco Gauffot.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Mindenütt borult az ég, a Dunántúlon, a középső ország részben, valamint északkeleten esik az eső. Estig több felé számíthatunk záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Északnyugaton, északon kiadós mennyiség is hullhat. Napközben általában 15-22 fok várható, de délkeleten, keleten akár 30 fok is lehet. Késő este 13-20 fok valószínű.
4: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hétvégére visszatér az újabb kellemes hőmérséklet, úgyhogy lehet tervezni a szabadtéri programokat. Én segítek benne, indul az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója. Légi parádé, lecsó, haluska fesztivál, ezek mind itt vannak előttünk, de a csornaiakkal is együtt ünnepelhetsz. Jönnek a részletek.
0: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Cigifűszál az erkéről, a végén úgyis csak egy sóhaj marad.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Induljunk útra, ezt mondta a Kaukázus is itt az elmúlt percekben, de hogy merre? Hát segítek mindig feltérképezni az előttünk álló programokat, ilyenkor 11 és 1 óra között hozom az aktualitásokat. Például újra lesz Vanyarci Haluska Fesztivál, vagyis a krumpli alapú haluska, azaz trapacska, a Tóth atyafiak jellegzetes étele, és úgy tartja a fáma, hogy híres földiük Mikszáth Kálmán is szerette leginkább azt, amit Maus Ilonáéknál Csadó néni, akkor még Rózika főzött neki, hogy ezen a napon kié lesz a legízletesebb, azt majd a zsűri fogja eldönteni. Haluskás versekkel, rigmusokkal is készülhetnek a főzőcsapatok és a vendégek egyaránt, de haluska evő versenyt is tartanak majd. Ezen kívül a programban folklor műsorok, gyerekprogramok, népviseleti bemutatók is szerepelnek, miközben megismerheted a helyi kulturális örökséget. Az esemény színesíti tovább a színpadi előadások sorozata, vagyis hagyományos lakodalmi tematikára épülnek, és különleges vendégelőadók érkeznek majd Szlovákiából és Magyarországról is. Sétatraktorozása is a lehetőség a Haluska Fesztiválon, Vanyarcon, de egyében más gasztroesemény is vár természetesen, például Lecsó Fesztivál. Erről is mindjárt többet megtudhatsz itt a Petőfin, tarts velem!

0: ti. Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkapsz a jó munkát, kellemes időtöltést, hétvégére visszatér a jó idő. Az az idő, amiben egész jól lehet szabadtéri programokkal részt venni. Például a Tatabányai Lecsó Fesztiválon, a Kertvárosi Bányászművelődési Otthonnál fogják tartani. Közös főzésre is lehet készülni, készülnek színpadi műsorokkal, családi programokkal, lehet kisvonatozni, utcabál is várja majd az érkezőket. A lecsó főzés majd szombaton 3 órakor kezdődik, sok Skót Duda szóra, aztán a délután folyamán Kéri György Skót Dudás, a Tatabányai Bányász dalkör és a Tatabányai Bányász Mazsoretti szerepel a programban, majd jön MC Haver és a Teknő. Városnéző kisvonat is közlekedik menetrend szerint, illetve a gyerekeket arcfestés, csillámtatoválás, lufis bohóc, ugrálóvár, szabadtéri játékok is várják. Az esti bulizás előtt, hiszen utcabál is lesz, majd erős lecsóevő versenyt tartanak, úgyhogy lehet szurkolni vagy akár nevezni. Itt a Petőfin pedig továbbra is hallgatózni, hiszen sok-sok programot összegyűjtöttem, ami vár rád. Székesfehérváron például igazi légi parádéval készülnek, már is jönnek a részletek.

0: hírek az utakról.
1: Több baleset is történt, az M1-esen például Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán kigyulladt egy jármű a 125-ös kilométernél, lezárták a külső sávot, ez okozza a torlódást. A kiépített terelésben a főváros felé pedig Tata és az M0-as autó között szakaszos torlódásra kell készülni, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Már a terelés előtt kezdődik a torlódás, személyautóval tehát már a 85-ös kilométernél lévő Komárom Kisbér csomópontnál érdemes lehajtani az autópályáról és az 1-es főúton kerülni. Kaba és Hajdúszoboszló között egy traktor ütközött össze személyautóval a 4-es számú főúton, a 197-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be, míg a 61-esen Dalmant közelében egy személyautó árokba hajtott, a 79-es kilométernél a váltakozó irányban engedik a forgalmat.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Aktuálisan hozom a kínálatot, hol és mi minden vár rád, és ilyenkor jönnek a részletek is 11 és 1 óra között. Idén például 90 éves a Burgundy repülés, hiszen 1936. szeptember 17-én hozták létre a repülő időjelző vezetési törzset. Az évfordulón mindenkire emlékeznek, aki ebben a 9 évtizedben a repülést, azon belül a székesfehérvári repülést szolgálta, legyen az katona vagy civil. A Burgundy légiparádén ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok, Vári Gyula motoros műrepülő, a Burgundy helikopteres repülést meghatározó gépek, például egy L-29 Delfin típusú sugárhajtású repülőgép is, valamint a Magyar Honvédség repülői és helikopterjei. Ejtőernyős bemutatókkal is készülnek, de tartanak pódiumbeszélgetéseket, lesznek szakmai programok, lehet sétarepülőzni, repülőszimulátorozni, illetve a Burgundy repülés történeti gyűjteménynek köszönhetően a bázis 90 éves múltjához kapcsolódó tárgyi emlékeket és hazai gyártású vitorlázó repülőgépeket is bemutatnak. Mindez tehát Székesfehérváron a Burgundy repülőtéren, ott tartják majd ezt a légiparádét, és a további programokat ne feledd. Ha van jó programötleted, akkor pedig csatlakozz, a részleteket a 0630 30 30 380-as számra küldheted SMS-ben vagy Viberen. Neki.

0: Petőfi Rádió minden magyar egy perc múlva. Pontban délben jönnek a legfrissebb hírek, majd itt lesz a Kompakt Diszkó és a Hősök.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont áldozatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A reklám után... frissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
6: Ez a Petőfi Rádió.
9: Változóan felhős idő lesz a folytatásban. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Már is jönnek a részletek.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Kigyulladt egy jármű az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán. A 125-ös kilométernél a külső sávot lezárták, torlódásra kell készülni. Személyautóval ütközött egy traktor a 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között. A 197-es kilométernél a félútpályát lezárták. Árokba hajtott egy autó a 61-es főúton Dalmand közelében. A 79-es kilométernél váltokozó irányban engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
9: 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ Iker tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zuhant, egy negyedik jármű pedig Pennsylvániában csapódott a földbe. A szeptember 11-i merényletek a biztonság törékenységét mutatták meg, fogalmazott a külügyminiszter az évforduló alkalmából. Orbán Anita ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az embereken eluralkodó bizonytalanság mellett a szolidaritás ereje is megmutatkozott a merénylet után. Ezrek segítettek egymásnak, sokszor ismeretlenül. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződésig jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogyha valaki ilyen terméket vásárolt, ne fogyassza el azt.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső, estig még nagy területen lehet számítani záporokra, erős széllel kísért zivatarokra. Északnyugaton, északon kiadós mennyiség is hullhat. Késő este 13-20 fok valószínű.
5: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 után már is folytatódik az Itthon-Otthon, ez a Petőfi Rádió program ajánlója. Aktuálisan is részletesen hallhatod, hol és mi minden vár rád. A libás ételek kerülnek például terítékre az egyik rendezvényen, sok szüreti mulatság is itt van a láthatáron. Jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

0: itthon, otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hétvégére visszatérnek a 20 fok feletti hőmérsékleti csúcsértékek. Kicsit szeles lesz még a szombat, de már sokat fogjuk látni a napot is, lehet eltervezni a szabadtéri programokat, van is jó néhány, amiből lehet válogatni. Én ezeket mindig részletezem ilyenkor 11 és 1 óra között. Nyíregyházán tartják például a Tirpák Fesztivált, melynek középpontjában a hagyományos ételek és a gasztronómia áll, de emellett kulturális műsorok, koncertek és bemutatók is várják az érkezőket. Szombaton például a népi ízek találkozójával kezdődik a program, a főző csapatok a Szabolcsi Koncert fúvós zenekar és Mazsoret csoport kíséri, majd városi szervezetek kulturális előadásai következnek. Korda György és Balázs Klári lép aznap színpadra, másnap pedig a vadételeké lesz a főszerep. Az Erdők Mezők Asztala Vadgasztronómiai Fesztivál megnyitója után Mimi a méhecske koncertje, táncos produkció és vadászkutya bemutatói szerepel a programban, sőt még madársuli bemutatót is tartanak majd a Tirpák Fesztiválon Nyíregyházán a Kossuth téren. Jön a Csornai napja is, a Szent István téren, Csornán, a Városháza előtti téren és környékén, így délelőttől késő estig, vásári forgataggal, gasztronómiai kínálattal, családi programokkal, bemutatókkal, tánccal, koncertekkel várják az érkezőket. Lesz múzeumi tárlatvezetés, papírszínházi mese, bemutatkoznak a Csorna önkéntes tűzoltó egyesület tagjai, és bemutatót is tartanak természetesen, de kungfuval is készülnek, valamint hagyományőrző íjászkodással. Jön tehát a Csornaiak napja is, Csornán, Tirpák Fesztivál pedig Nyíregyházán, további programötletek pedig már is itt a Petőfi.

0: otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Hétről hétre tulajdonképpen el vagyunk kényeztetve, rengeteg rendezvény közül lehet válogatni, én mindig aktuálisan hozom és részletesen hol és mi minden vár rád. Libás ételek kerülnek például terítékre Bács-Kiskun megyében, Kiskunfélegyházán a Liba Fesztiválon. Ez a város egyik legkiemelkedőbb és legkedvesebb hagyományos fesztiválja. Évről évre széleskörű programkínálattal, színes családi és gyerekprogramokkal, valamint változatos gasztronómiai különlegességekkel várják ilyenkor az érkezőket. A művészet szerelmeseit pedig az Élet az anyagban, szálak és erezett kiállítás megnyitó várja. A sportrajongók Ludas Matyi futama futóversenyen méretethetik meg magukat, a legkisebbek szórakozásáról pedig a Móra udvar mesekert báb és gyerekszínházi előadásai gondoskodnak, az ínyenceknek pedig ott lesz a Ki mit tud sütni, főzni Libából főzőverseny és a Kézművesek utcája, ahol szinte lehet hódolni majd az ízeknek. A népi kultúra kedvelőiről sem feledkeztek meg, a kunsági néptánc találkozó és az azt követő táncház fogja őket elvonás. Az estéket pedig a hazai könnyűzenei élet élvonala, az Oreoár, a Soulwave, a Magashegyi Underground és a Vadfrutti élő koncertekkel koronázza majd meg. Ezen kívül prevenciós célú állapotfelmérés és tanácsadás is lesz, külön lesz tüdőszűrőbusz, ezen kívül vérnyomás, vércukor, testzsír, testtömegindex mérés, látásvizsgálatok, szájüregi állapot, anyajegyszűrés, ezekre mind-mind tajszám szükséges, úgyhogy a tajkártyádat majd vidd magaddal, lehet gyakorolni az újraélesztést is, megmutatják a helyes fogápolást, emlő és heroinvizsgálatot, illetve dohányzás és drogprevencióval is készülnek majd. Ezekről tehát mind-mind hallatsz érdekességeket a Liba Fesztiválon Kiskunfélegyházán. Szüreti mulatságok is itt vannak előttünk, jönnek már is a további részletek a Petőfin.

0: Sokkal! Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
1: Megkötöm részletes beszámolóval az előttünk álló programokról. Ma kiesi magát az első, holnaptól igaz kicsit szeles időnk lesz, de azért már sokszor láthatjuk majd a napocskát is, és melegszik az idő is, 20 fok fölött lesznek majd a hőmérsékleti értékek. És ugye szüret ilyenkor mindig ősszel, évszázadok óta ez egy kiemelt fontosságú esemény, és máig élő hagyományai vannak. Tulajdonképpen régen még a törvénykezés is szünetelt ilyen napokon, igazi sátoros ünnep volt, melyre még az idegenföldön vitézkedő emberek is hazatértek. Egy igazi közösségi esemény, aminek a hagyománya Gyöngyösön is megelevenedik. A szüreti napok központi helyszíne majd a gyöngyösi főtér lesz, ahol meg lehet kóstolni a mátrai borvidék kiválóságait, mustot és szőlőt is természetesen. Ezen kívül sok-sok koncert is lesz, például Gudics Máté, az Anna and the Barbies, Magna Cum Laude, Nika, Kártágó is ott lesznek. Három napos egyébként ez az esemény, de négy tánc együttesekkel is lehet találkozni. Táncosok gondoskodnak továbbá még a jó hangulatról a gyöngyös és szüreti napok keretében. Heves megye mellett érdemes Tolnába is ellátogatni, ott Tamásiban tartják majd a szüreti napokat. Itt felvonulás is lesz, szüreti felvonulás majd szombaton a kora délutáni órákban, és itt is természetesen hát hajnalig vagy éjszakában nyúlóan tartanak majd koncerteket. Például Szerelemvonat, Damien Tribute lesz egyik éjszaka, majd másnap Paulina koncertezik, és Utcabál is lesz majd a Santa Fe Party Band zenekarral Tamásiban a szüreti napok keretében. Jó programötletekkel, ne feledd, mindig lehet neked is csatlakozni az Itthon Otthonba, 11 és 1 óra között hallhatod hétköznaponként a Petőfi programajánlóját, számunk pedig 06 30 30 30 380, a részleteket SMS-ben és Viberen küldheted. Gratulál!

0: Ettől Friárió minden magyar, hamarosan pedig élő stúdió koncert egy csapattal, akik a mai borongós időben egy kis szint vidámságot hoznak nekünk. Funk, jazz, alternatív hip-hop zenekar, a hattagú Bakfity érkezik, mindjárt láthatod is őket a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Egyután ma is hajrá magyarok, élő stúdió koncert, jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obi-ban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obi-val.
4: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
5: Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
4: Vashiányban is hatásos?
5: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
4: Fel kell iratnom?
5: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vesenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Hétvégén már sokfelé kisüt a nap. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Már is jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Kamion és személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Komárom-Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 3 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M4-es autóút Budapestről kivezető szakaszán, a repülőtéri lehajtóágon. A 20-as kilométernél lévő csomópontban mindkét irányban útszűkületre és torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: 25 éve 2001. szeptember 11-én történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zuhant, egy negyedik jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Idehaza ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy holnap délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A kormány az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekszik, hogy egyre több forrás álljon rendelkezésre a kutatásfejlesztésre, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter a Kossuth Rádióban. Tanács Zoltán hozzátette, a cél, hogy a GDP 1,3%-áról a ciklus végére 2%-ra emeljék az összeget, így közelítsenek a 2,2%-os uniós átlaghoz. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok, fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeniük a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Számla nélküli zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, készítőket egy nő. A kéztermékeket, luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső, késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Kezdetben keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Már is jön egy kis szín, vidámság a mai borongós időben, mai zenekarunknak köszönhetően, hiszen indul az Élő Stúdió koncert, és ezt nem csak hallhatod, hanem láthatod is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. Lesz itt funk, jazz, alternatív hír.

0: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Makkatával.
1: És a Bakfittyal a csapat már is itt van a stúdióban, és még az előbb itt beszélgettünk a háttérben, és már is élőadásban vagyunk, ugye? Ez így megy. A Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján láthatóvá is váltunk, úgyhogy hello mindenkinek, be lehet köszönni, lehet üzenni, lehet kérdezni a csapattól. A srácok úgy látom, hogy készen állnak, így minden szem rám szegeződik. Hogy vagytok? Meséljetek magatokról egy kicsit. Kicsit meg vagy tépázva a pólód alapján, minden oké? Okay?
2: Abszolút, igen.
1: Nem harcoltál kutyával? Hát, ez valami más. Nem. Sajnos nem. Nem biztos, hogy ez olyan jó. Na hát, óriás sérült a doboknál, ez nagyon menő. Úgyhogy már csak ezért is érdemes hozzánk benézni, megnézni a csapatot, hogy hogy is áll össze. Na gyorsan egy bemutatkozást akkor. Ki fogja bemutatni a csapatod? A frontembernek a feladat ez általában.
3: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Most egy olyan felállással érkeztünk, ami még nekünk is kicsit szokatlan.
1: Tudod a neveket?
3: Tudom a neveket.
1: Jó, oké. Okay.
3: Gitáron Molnár Barnabás. Ő.
1: Igen.
3: Szaxofonon Somogyi Bendegúz. A doboknál Csáki Dánia. Basszusgitáron Incédi Hunor. Itt mellettem TV Maki, alias Barász Farkas Ágoston, és én meg Gáhidi Csongor vagyok, a másik MC, MC Pimasz néven.
1: Aha, jó, hogy jött össze a csapat, és most minek köszönhető ez a felállás, és egyébként hogy láthatunk titeket, akkor egy kicsit avassatok be.
3: Hát ez egy elég hosszú történet, de röviden most változások voltak a zenekarban. Még fiatalok vagyunk, úgyhogy felvételi szólt közben, meg más zeneirány keresése. Úgyhogy most egyelőre még egy kicsit alakuló folyamatban vagyunk, de reméljük, hogy mi hamarabb lesz egy fix felállás.
1: Na, de ezt képest azért már vannak dalok, hál' Isten, szóval még mondhatni, hogy a kezdeti fázison azért már valamennyire túl vagytok. Jó, oké. A Bakfit egyébként kicsit egy ilyen mókás, valamilyen könnyed hülyéskedésnek vélheti az ember. Nem biztos, hogy így van.
3: Sokszor szerintem így van, de mostanában már próbálunk ebből kilépni. Viszont egy
1: komolyra szerint... váltani?
3: Hát igen.
1: Miért?
3: Amennyire lehet.
1: Miért? Kell? Hát, kell, hogy komoly legyen egy zenekar?
3: Szerintem, ahogy az ember változik, úgy változik a zenei ízlése is, meg hogy mit akar ebben csinálni, vagy képviselni.
1: Na, egy kicsit akkor konkretizáljunk itt a dalokon keresztül, amivel fogtuk indítani, ez a Cinegék. Milyen témát ölel át ez a dal?
3: Így van, a Cinegék leginkább az utazásról szól, de nem csak így a valódi utazásról, hanem az ember belsejében történő utazás van, párhuzamba állítva azzal, hogy éppen tartunk valahova. Fiatalkori elveszettség, nem tudom, mi van, érzés, vagy ilyesmi.
1: Na hát akkor ezt most meghallgatjuk dalban, aztán majd még kibeszéljük a témát. Cinegék, élőben itt a Petőfin indul a stúdiókoncert a Bakfittyal. Figyelj, mert láthatod is őket a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján.
0: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!
4: Peronra peront a szél, felliben az ingem, gombolatlan széle, fokozódó nyugalomba, unalom törre, zuhanyzom szemmel, tart

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Bakfittyel. Hát egész összeszokott csapatnak tűntök ahhoz képest, hogy itt vannak kibeugráló tagok.
1: Köszönjük szépen.
0: És akkor hol tartotok az úton? Nagyon az elején még? Hogy érzitek? Mert ugye most egy ilyen külső-belső utazást fogalmaztatok meg a Cínegék című dalban. És akkor a Bakfittyel kapcsolatban mi a helyzet?
2: Hát már egy másfél, lassan két éve alakult ez az egész. Így sok tagon átmentünk már, és így mi külön is zenélünk, így suliba, mert egy ilyen zenei suliba, és azért így szerintem zeneileg nagyon össze van szokva. A Barnával én most zenélek először, de nem tudom.
0: Maradhat?
2: Maradhat. Így nem tudom. Szerintem alapvetően a zenei ismerettség miatt, a zenében lévő ismerettségünk miatt így elég jól tudunk reflektálni egymás gondolataira zeneileg.
0: Igen, úgy tűnt.
2: És ja, így kb. Ennyi.
0: Jó, oké. Na hát akkor innen megyünk tovább. Már is az élő stúdió koncertet lehet látni is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Gabriella már is küldött nektek 3 szívecskét, úgyhogy várjuk a továbbiakat. Akár itt vagy a 0-30-30-30-380-as számon. Tarts velünk!
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: amint törtem össze.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: A Bach Feature csapatot te is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Lassan 2 éve már, hát kisebb-nagyobb, nem tudom, ilyen tagcserével, de már itt jelen vagytok a zenei életben, ahogy ezt is mondtátok. És volt egy komoly megmozdulásotok, a Füles-Bagoly tehetségkutató, ahol ti is ott voltatok, jelentkeztetek, és hát igen, jó eredménnyel zártatok, hiszen ennek is köszönhetitek, hogy például most itt vagytok a Petőfi Rádióban. Milyen élményekkel gazdagodtatok ott, hogy ez volt az első egyébként ilyen tehetségkutatós megmozdulás, vagy volt már benne részetek?
3: Abszolút ez volt az első, igazából az előzőt is megpróbáltuk, csak oda sajnos nem sikerült bejutni.
2: Ennek mi lehetett az oka, azt azóta tudjátok?
3: Persze, akkor még nem volt felvéve számunk, semmi, és nagyon rossz minőségű demókat adtunk be, illetve még nem voltak megírva a zenék se rendesen.
2: De azért megpróbáltátok.
3: Hát ilyen jam-szerűen.
2: Na és akkor mi változott? Most már sokkal összeszedettebben jelentkeztetek, tudva így ezt, hogy akkor ez így nem fog menni, akkor a mókát egy kicsit vegyük komolyabban.
3: Igen, igen, és nekem személy szerint nagyon jó élmény volt itt a A38 hajón zenélni.
2: Mi az, amiben nem tudom, így sikerült egy kicsit felzárkozni jobban ehhez a világhoz, vagy mi az, amit így ötletként esetleg láttatok mástól, amit azóta beépítettetek ti is?
3: Pályázat terén, vagy zeneileg?
2: Hát itt mondjuk már magán a tehetségkutatón, úgy gondolom láttátok egymást, a fellépőket, vagy mindenki a backstage-ben van ilyenkor? Hogy képzeljük el?
3: Össze-vissza, de meg lehet nézni egymást, és mi néztünk is elég sok produkciót. Mi nem tudom, az előzőhez képest már nagyon sokat koncerteztünk, és ez nagyon sokat segített a színpadi jelenlétben.
2: Mi az, amit meg kellett tanulni? Kommunikálni a közönséggel?
3: Kommunikálni a közönséggel, ezt pont eléggé kritizált a zsűri, mert így a tehetségkutató keretein belül a közönség a zsűri mögött ült, és nem tudtuk velük felvenni a kapcsolatot olyan szinten. Úgyhogy emiatt ezt nem sikerült olyan jól teljesíteni, de alapvetően szerintem a koncertjeinket elég jól használjuk a közönséggel a kommunikációt.
2: Igen, egy nagyon összetett dolog egyébként ez, nem? Tehát, hogyha az ember így közönségként csak lát egy csapatot, akik így tök jól el vannak egymással és zenélnek, az is átjön persze az örömzenélés, de ugye azért sokan nem gondolnak bele, hogy igen, fel kell venni a közönséggel a kontaktot, tehát tudni kell őket megszólítani akár, vagy egy kicsit bevonni a produkcióba, szóval ezt erre egyrészt születni kell, másrészt egyébként szerintem tanulható.
3: Abszolút egyetértek. Szerintem minél többet koncertezünk, annál jobban megy.
2: Ti is jobban lelazultak.
3: Így van.
2: Együtt éltek a közönséggel.
3: Az elején nekem nagyon feszültek voltak a koncertezések, és most már, ha felmegyek a színpadra, akkor megnyugszom.
2: De nyilván gondolom azért izgultál, hogy ne felejtsd el egyrészt a szöveget, hogy minden rendben legyen, ugye?
3: Így van, ilyesmi.
2: Hát igen, na hát szépen bontogatjátok a szárnyaitokat, és akkor ennek a következő állomása a Mulatós lesz itt a Petőfin. Úgyhogy dobjatok fel minket.
3: Jó, megpróbáljuk.
2: Kérjük, jó, ebben a kis borongós időben kifejezetten várjuk élő stúdió koncert itt a Petőfin a Bach Feature-jal. Ne feledd mindent, látod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
1: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Bakfittyal. Hát a mulatosnak ez az a rész, amikor már elfáradt a buli egy picit, és már haza kéne menni, de még nem annyira könnyű, ugye? Na, közben Szabó Dávid tanár úr érdeklődik a gyökvonás azonosságok után. Ki fog válaszolni?
1: Sajnos nem tudunk nyilatkozni.
0: Itt se vagytok, nem?
2: Nem vagyunk itt.
0: Igen, mindenki lefelé néz, ó, nem, csúszik egyre lejjebb. Ez most egy másik kör, ugye? Most ez másról szól, a zenéről. Na, és hamarosan a mindennapi problémák megküzdéséről fogtok nekünk dalolni, hiszen erről is készült egy dal. A 06303030380-as számon pedig Kamesz írja, hajrá Bakfitty, puszi Csonginak és Barnának. Opa.
2: Mi is puszíjuk.
0: Várjuk a további üzeneteket, tarts velünk itt a Petőfi, már is folytatjuk az élő stúdiókoncertet a Bakfittyal.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban.
1: A Bugfeature csapatot te is láthatod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Károly mindig járja az utakat kamionnal, egyébként Görögországból jelentkezett be, most is ott már pár napja ott tartózkodik, de már jön visszafelé, és feldobtátok a kedvét. Hangerő feltekerve, egyébként ott 39 fok van és napsütés. Köszönjük szépen, majd itt is lesz napsütés. Egy pár nap és visszatér a, hát nem mondom, hogy nyár, de 20 fok felett lesznek majd a hőmérsékleti maximumok. Na, visszatérve a Bugfeature. Ugye, ahogy korábban is említettem, mindennapi problémák megküzdéséről is írtatok dalt. Hát azt gondolom, hogy aki a 20-as éveiben jár, ott nagyjából így ezek ilyen napi szóbeszéd tárgyai tulajdonképpen így egymás között, nem, hogy akkor hogyan tovább, merre, most erről szól tényleg az élet, és akkor júj, menjünk inkább vissza a suliba, vagy mégse? Hát van, aki igazoltan van távol, remélem. Legalábbis én itt igazolom, hogy nagyon jól üti a dobokat. Na, hogy van ez? Mik a mindennapi problémák? Meséljétek egy kicsit.
2: Hát igazából, amit mondtam, hogy így a 20 éves korosztályban így folyamatosan előjönnek így nap mint nap ezek a problémák. Ez lehet bármilyen is, szóval nem egy kötött problémához, vagy egy ilyen problémacsoporthoz írtuk ezt az egészet, hanem így minden próbálunk körbeölelni, és próbáljuk azokat leírni, amik így bennünk zajlottak le, és reméljük, hogy ezzel bírnak majd azonosulni a hallgatók.
1: Egyébként hogy készülnek a dalok, illetve a dalszövegek?
2: Általában a dalok azok úgy kezdődnek, hogy mi csongorral elkezdünk írni egy szöveget, valamelyikünk megírja a felét, és utána átküldi a másiknak, hogy figyelj, én most írtam egy ilyen számot, ezt és ezt gondolom bele, szóval ilyen hangulata van, ez a témája, azt így elkezdjük így kivesézni, hogy akkor kritizáljuk egymást, és utána összerakunk egy olyan szöveget, amiben 50-50 igazából a beletett energia, hogy mind a ketten ugyanannyi szöveget próbálunk meg leírni, és azt majd utána a bandához így megmutatjuk nekik, elhozzuk nekik, megmutatjuk, és megkérjük, hogy ők is ilyen hangulatvételbe próbáljanak valamilyen alapot kitalálni rá.
1: Ha, de tulajdonképpen akkor ilyen, egy-egy ilyen állapotot szeretnétek megmutatni.
2: Igen.
3: Így van.
1: És aztán kinyitni ezt a fajta szelencét, hogy a hallgató megtalálja meg a megoldást?
3: Igen.
1: Ti megtaláltátok már egyébként egy-egy dalnak a megoldását, ami készül? Még nem.
2: Még mi sem.
1: Jó, akkor ezzel kapcsolatban majd várjuk a visszajelzéseket. Gratulálok nektek, srácok, lazák vagytok, mint a Rigalánc, de ezt így kell csinálni, csak így tovább írja a Balú. Jó volt ez a mulatos dal, olyan hangulata volt, mint amikor mindenki kiütötte magát egy buliban, és ki tudja, mi lesz a vége. Hát igen, ez ilyen buli vége állapot volt. Én is még így az elején azt hittem, hogy majd itt ereszdel a hajam lesz, de hát aztán ez a másik oldaláról volt megközelítve. Na, most pedig a mindennapi mindennapi problémák megküzdéséről szól ugye a következő dal. Én nem nagyon próbálom meg kimondani a címét, ez ki találta ki, és ki gondolta azt, hogy ez megjegyezhető lesz.
2: De sajnálom, szerintem én vagyok a ludas benne. Gondolkoztunk azon, hogy elsőként Minden napom lett volna a címe, de gondolkoztunk, hogy legyen valamilyen extra, ilyen kis alteres név is.
1: És emlékeztetek rá, vagy úgy volt, hogy milyen címet is adtunk ennek a számnak? Vagy mindig tudtátok?
2: Emlékeztünk rá folyton, szóval könnyű volt ezt kitalálni, meg így megjegyezni.
4: Mert az így a album vizuál, az egy kvázi az, ami a címe ennek az egésznek, és akkor ilyen evidens volt, hogy ennek kell lennie, bármennyire is absztrakt az egész.
1: Aha.
3: Meg ez számomra egy kicsit ilyen poén, meg kifigurázás a zeneiparnak, hogy egy ilyen megjegyezhetetlen cím, ami nagyon hosszú, és hogy nem feltétlenül az a cél, hogy egy ilyen ennek mi is címe?
1: Na jó.
3: Hát inkább az.
1: Jó, nem, de akkor halljuk ezt az életérzést, amit átjár ez a dal. Teker cigarettát, inhaláló égi test. Egyébként ez a címe, és most élőben szól itt a Petőfin a Bugfeature-től.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Él a stúdió koncertét a Petőfin, a Bakfit, akiket hallhatsz, láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Ez volt a tekert cigarettát inhaláló égi test. Adás végén vissza fogom kérdezni, ki emlékszik rá, ki tudta megjegyezni. Egyébként Anna írja, hogy nagyon jó csapat vagytok, köszi a koncertet, bár inkább mulatnék előttetek, ezt úgy érti, hogy nagy színpadon a helyetek, és ott csápolna az első sorban.
1: Köszönjük szépen.
0: Hát szerintem van remény, nem?
2: Ki tudja?
0: Építkeztek, igen, úgyhogy csak így tovább, csak így lehet levetíteni ezt a képet magatok elé és bevonzani. A Bakfit élő stúdió koncertje már is folytatódik, tovább tartsalunk itt a Petőfin.
3: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a hattagú Bakfit, akiket láthatsz is Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Közben az egész elteradnóti velünk, hogy ezt megtudtuk. Sziasztok! Köszi, hogy itt vagytok velünk, együtt koncertezünk. Hát egy kis ilyen délutáni session itt a Petőfivel. És egy nagyon izgalmas téma lesz a folytatásban, úgyhogy egy kicsit járjuk is körbe. Mennyire könnyű manapság ismerkedni? Na, ki lesz ennek a szószólója?
2: Nem én leszek.
3: Jó, felvállalom ezt a nagy terhet magamra. Igazából embertől függő. Én szerintem elég pancsár vagyok benne őszintén, de mind a kettőnknek így csongornak meg az én oldalamat is meg fogjátok hallgatni itt, vagy hallhatjátok majd. Csongornak teljesen más igazából a szituációja mindenféle téren.
1: Mire gondolsz?
3: Az, hogy ő neki más ilyen pofára esései voltak szerintem ebben az ismerkedésben, hogyha ezt mondhatjuk úgy. De nem tudom, én inkább magamról bírok mesélni, de az nem biztos, hogy nagyon érdekes lenne az embereknek.
1: Jó, ki a legérzelmesebb a csapatban? Akkor közelítsük meg egy kicsit másik oldaláról, hogy a többieket is bevonjuk.
4: Talán én.
1: Talán te?
4: Igen. Én azt gondolom, hogy a mai világban borzasztóan nehéz ismerkedni és megtalálni azt az embert. Mert
1: de miért? Már... sokkal több platform van, tehát sokkal több lehetőség.
4: Igen, viszont ebből kifolyólag sokkal több mindenben értekeltek az emberek, és több mindent kell így egybe mosni két embernek. Így nem tudom, hobbik, munka, suli, stb. És emiatt szerintem nagyon sok nézeteltérés lehet, és...
1: Hogy veszitek azt észre, hogy a mai fiatalok, vagyis hát a ti korosztályatok mondjuk így mennyire kitartó például, ha ismerkedésről van szó, vagy éppen arról, hogy mondjuk valakit szeretnétek meghódítani, akkor mondjuk mennyit adtok erre? Egy-két hetet? Hónapot? Fél évet?
4: Hát
1: vagy
4: szerintem ez is azért személyfüggő. Szerintem azért érdemesebb egy kicsit hosszabb időt jobban kiismerni a másikat, de azt gondolom, hogy pont ebből a sok platform miatt nagyon sok inger éri az embert, és ebből kifolyólag sokkal kevesebb időt adnak az emberek maguknak, meg a potenciális párjuknak, mint amire szükség lenne szerintem.
1: Most mindenki egy kicsit elgondolkodva. Visszaemlékszik, hogy mi is történt velem? Hú, most nehogy valami rosszat mondjak, nehogy valakit megbántsak. Úgyhogy inkább szóljon a Cupido, hiszen...
3: Legyen így.
1: Megfogalmaztátok ezt dalban. Vagyis hát mindjárt meghalljuk, hogy pontosan miről is szól ez a dal itt a Petőfin élőben, a Bakfigy.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: vagy a levegő.
1: Minden lehet egy szerelem temető.
0: Van, amikor felkelőtte téged is látnak, kérdezem magamtól, hány almája van ennek a fának. Vannak, amik alacsonyok, vannak, amik ott fenn, megéheztem rájuk, de itt vagyok lent. Keresem a kiút, hatam, már létezik kiút, de csak átszűrődő fény világítja meg ezt a fiút. Így ha megyek tovább, hát ha találok valaki, majd találjon valaki, ki útba

0: családra kiment a magányból a lány, meg a vágya kiment a magányból a lány.
1: Vége? Nem már. Még hallgattam volna, még valami úgy hiányzott. A Bankfit élő stúdió koncertje szól itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Cupido. Hát igen, itt elfilozofálgattok a szerelemről, meg a szerelmi csalódás, hát volt ebbe itt minden, és kicsit igen, itt elvittek a gondolatok. Na hát hallgattam volna még ezt, így lehet tovább vinni a folyamatot. A 0-30-30-30-380-as számon írt a Szabesz, hogy a Bankfit a nevetek alapján azt hitte, hogy valami kis Bankfit fog itt szerepelni, de nagyon tévedett, a mai produkció ugyanis rendesen odacsapott, úgyhogy neki tetszett, stúdió robbantó volt a hangulat, és ugye ez még nem a vége, hiszen jön még egy dal a folytatásban, és beszélgetünk is, úgyhogy ha van kérdése, gyorsan még felteheted, akár a Facebook oldalunkon, vagy a 0-30-30-30-380-as számon, a Bakfitja adjam az élő stúdió koncertet, már is jövünk vissza.
2: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Bakfitynát, arra gondolkodtam, vagy azon gondolkodtam, hogy ismerkedés terén, itt visszatérve a Cupidóra, azért megnyílik egy másik világ, nem, hogyha az ember ilyen befutott zenész lesz.
2: Még nem észleljük.
1: Nem észleljük, még a kapujában vagytok. Na, egyébként van olyan történet, vagy bármilyen személyes élmény, ami lehet, hogy mondjuk túl cikinek tűnt először, és mégis dal lett belőle? Vagy abszolút így kitárulkoztok, és ami eszetekbe jut, azt megírjátok, és dal lesz.
2: Leginkább igen, de egyébként az EP-nk, ami 5 számból áll, az már nagyon régen íródott szövegileg. Tehát az már szerintem 2 éves, és azóta jöttek ki újabb számok, amikkel én például sokkal jobban tudok azonosulni.
1: És videós tartalmakkal hogy álltok, akár a közösségi felületeken, vagy a dalokhoz?
2: Hát most nyertünk a Fülesbe olyan egy klipforgatást, úgyhogy valószínűleg elkezdünk dolgozni rajta 3 klippen, hogyha jól emlékszem. És közben egy negyedik is készül, de az már elég régóta, úgyhogy...
1: Ja, a szövegek elég összetettek itt a dalokban. Képi világban már vannak tervek, amit így szeretnétek megjeleníteni, és mennyire kapcsolódik majd mondjuk a dalokhoz, vagy mennyire lesz teljesen elrugaszkodott és más?
2: Szerintem fogunk ilyet is, olyat is csinálni, tehát én nem akarok ragaszkodni dolgokhoz.
1: Mennyire hagyjátok magatokat irányítani például, mondjuk egy ilyen videós tartalomnak?
2: Egyáltalán.
1: Szóba se jöhet.
2: Nem, egyébként, hogyha
3: van egy olyan meglátás, akkor ezt szívesen fogadjuk nyilván, de van egy elképzelésünk, és szerintem most ebben a 3 klipbe is mondjuk a tekert cigarettát inhaláló égítés című számba.
1: Úgy, nem én elárultad, a hallgatóktól akartam visszakérdezni.
3: Jaj, bocsánat. Szóval, hogy ahhoz például egy ilyen abstraktabb klipet, amiben nem feltétlenül szerepelünk, és inkább egy ilyen morbidabb világ, van képi világ, és a többiben meg inkább egy ilyen kicsit összeszedett.
1: Hát többiek nem biztos, hogy egyet értenek.
2: Nem beszélt, jó, meglepő. Ez lesz.
1: Jó, egyébként nem ismertek lehetetlent, ami a szövegeket illeti, mert a mainstreamnek is egy kicsit most bemutattok például itt a következő dalban, ugye?
2: Ilyesmi.
1: Miért?
2: Igen.
1: Miért?
2: Alapvetően én azt gondolom, hogy a zeneiparban Magyarországon, meg úgy általában is manapság már nagyon könnyű zenét csinálni, és egy ember, akinek abszolút nincs tehetsége hozzá, vagy nem fektetett bele annyi energiát, az is tud otthon egyedül csinálni egy zenét, amit utána be tud úgy promotálni, hogy 100 000-ek hallgassák, és emiatt fogalmazódott meg bennünk ez az üzenet, hogy...
1: Igen, ez nem fair valahol, ugye?
2: Nem azért csináljuk ezt most, mert azt szeretnénk, hogy a közönségünket növeljük, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy ez valami minőséget képvisel, és ezért hoztuk létre.
1: Dalcímeket választani mennyire nehéz? Ugye itt az előbb már beszélgettünk erről, például most itt jelen esetben ennél a dalnál.
2: Hát... Sokszor munkacímeket hagyunk meg, ami lehet, hogy a trehányságunkat mutatja, de nehéz egyébként. Tehát most gondolkozunk címeken éppen, mert tervben van, hogy új albumot csinálunk ebben az évben.
1: És akkor ennek a dalnak a címe, ez is egy ilyen munkacím?
2: Mármint annak, amit most fogunk játszani?
1: Igen, igen.
2: Abszolút.
1: Nem az. Valahogy így alakult, valaki így bepötyögte, nem az. De mégis az, ez, most itt a Petőfi, élőben a Bakfitytől, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: A Bakfit élő stúdió koncertjét hallottad, ez volt a Nem az című dal. Szabó tanárúnak pedig azt üzenjük, hogy a gyökvonás azonosságairól készül az új dal, csak még a rímeken dolgoznak a srácok, úgyhogy még egy kicsit folyamatban vannak.
1: Majd a Csáki korepetál.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt az órát, fantasztikusak voltatok. Legközelebb, merre, hol, mikor?
1: Október 17-én lesz egy nagy eseményünk, amit a Facebook vagy az Instagram oldalunkon tudnak követni a érdeklődők.
0: Oké, okay, rendben, akkor hamarosan újra lehet veletek találkozni, az élőadás pedig meg lehet nézni újra és újra, bármikor, bárhányszor a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és nem sokára majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Köszönjük szépen a Bakfit Studio koncertjét, a folytatásban pedig jön Kovaszki meg a Vega.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026.

0: 0630 380 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma még esős, holnap már naposabb idő lesz. Veszprémben kezdi újabb országjárását Magyar Péter. Védett üzemanyagárat szorgalmaz a Fidesz.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy kamion és egy személyautó ütközött a Komárom Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sávot lezárták, és több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében. A 41-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás már több mint 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben nekünk a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy holnap délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A kormány az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekszik, hogy egyre több pénz jusson a kutatásfejlesztésre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a cél, hogy a GDP 1,3%-áról a ciklus végére 2%-ra emeljék az összeget, így közelítsenek a 2,2%-os uniós átlaghoz. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. Palóc André, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője közölte. Már a kormány a hét elején döntést ígért az ügyben, eddig semmit nem tett. Miközben a dízelára 700, a benzinára 626 forintra emelkedett. Emlékeztetett, a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte az előző kormány által bevezetett védett ár visszaállítását. Az üzemanyagok árának megfékezéséről szerdán tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni holnap este a fővárosban, a Hősök tere környékén, a Budapesti Fesztivál zenekar ingyenes koncertje miatt. A helyszín megközelítésére a sűrűben járó kisföld alattit javasolja a BKK.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső, északon kiadós mennyiség is hullhat. Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Az elmúlt órában az élő stúdió koncerten a Bakfit segített nekünk egy kicsit kiszínezni, felvidítani ezt a borongós napot. Ebben az órában pedig változatos magyar zenei kínálat áll előttünk. Kálai Sanders, András, Fluor, Mázs, ők is velünk lesznek, Kovászkiék pedig már is indítanak.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Akinek fáj,

0: Petőfi Rádió, minden magyar és egy szomorú dátum, szeptember 11-e, 25. évfordulója van ma a 2001. szeptember 11-i terrortámadásoknak, amiről világszerte megemlékeznek. Tegnap este különleges látványban volt része New York lakóinak, hiszen 2977 fénypont, azaz drón emelkedett a magasba. A levegőben kirajzolódó fények az ikertornyok sziluettjét és a megemlékezés szimbólumait formázták meg. Méltóság teljes, csendes tisztelgés volt az utolsó este emlékére, amikor a tornyok még álltak. 25 éve kedden, aztán egyik pillanatról a másikra minden megváltozott. Az Al-Qaida iszlamista szélsőséges hálózat csoportjai 4 az Egyesült Államok keleti partjánál közlekedő repülőgépet kerítettek hatalmukba. 2 gép a New York-i World Trade Center ikertornyaiba csapódott, mindkét 110 emeletes torony kevesebb, mint 2 órán belül teljesen összeomlott hatalmas porfelhőt kavarva. Egy harmadik repülőgép lerombolta a közvetlenül Washington mellett található Pentagon, az amerikai hadsereg főhadiszállásának nyugati oldalát. A negyedik gép pedig egy pennsylvániai mezőn zuhant le, miután az utasok ellenálltak a gépeltérítőknek. Feltételezések szerint a támadók a washingtoni kapitóliumot akarták megtámadni. A World Trade Centernél helyi idő szerint 8 óra 30-kor, ami nálunk 14 óra 30, azaz pár perc múlva kezdődik egy különleges megemlékezés. Hozzátartozók olvassák fel mind a 2977 áldozat nevét. A szertartást 7 alkalommal szakítja meg néma csend. New York felett ugye fényinstallációk is megvilágították az eget, Észak-Karolinában pedig csaknem 3000 amerikai zászlót helyeztek el az ikertornyokat formázva. A támadásokban egyébként több mint 90 ország állampolgárai vesztették életüket, és hatásuk mindmáig érezhető. Köztük volt a mentésben résztvevő 441 ember is, ami az amerikai történelem legsúlyosabb vesztesége volt a készenléti szolgálatok körében. Orbán Anita külügyminiszter az évforduló alkalmából arra is felhívta a figyelmet, hogy az embereken eluralkodó bizonytalanság mellett a szolidaritás ereje is megmutatkozott a merénylet után, hiszen ezrek segítettek egymásnak, sokszor ismeretlenül.
1: Csókolom, megérkeztem. Por utánam köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben vizes talpal. Sétál még a szél, lassan nyugovó a tél.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, a hétvégére pedig elvonulnak az esőfelhő, kicsit szeles lesz a szombat, viszont egyre többet láthatjuk majd a napot, és 20-ok fölé emelkednek majd a hőmérsékleti csúcsértékek. Közben ismét különleges szabadtéri koncert helyszíné változik Budapest egyik legismertebb tere, ugyanis holnap a budapesti fesztivál zenekar ad ingyenes hangversenyt Fischer Iván vezényletével. A koncerten a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is bemutatkozik, ők majd a Nyári Kerengő című művet fogják előadni észt nyelven, a programot pedig Hamupipőke Szvitjének részletei fogják zárni. A koncert ingyenes, előzetes regisztráció nélkül látogatható, illetve a helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket az előadás után emlékül haza is lehet vinni. A BKK azt javasolja, hogy a sűrűben járó kisföld alattival közelítsd meg a helyszínt, ugyanis jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni holnap este a fővárosban. Az esti koncert 6:30-tól kezdődik, tehát a Hősök terén, itt a Petőfin pedig az Imago Mundi folytatja.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Lajos küldte nekünk az üzenetet, hogy az M1-esen Budapest felé Bicske és Szálliget között kamion pihenőzik, ezért áll a pálya Tatabánya óváros kihajtójáig. Köszönjük szépen! Nézem az útinform tájékoztatását. A sok kamion, igen, az elsősorban külső sávon okoz nehéz előrejutást, és a terelés előtt elkezdődik, ami Tata és az M0-es autóút közötti szakaszt érinti, tehát személyautóval az útinform tájékoztatása szerint érdemes a 85-ös kilométernél lévő Komárom Kisbér csomópontnál lehajtani az autópályáról, és az egyes főúton kerülni. Közben, ha az 55-ös főúton jársz, akkor ne feledd, hogy Szeged átkelési szakaszának 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, úgyhogy emiatt le is zárták a forgalmat, kijelölt terelőútra irányítják át. Légy figyelmes, óvatos, ha arra jársz. Ha egyéb infót van, az pedig a 0630 30 30 380 as számunkon jelezheted, SMS-ben vagy Viberen.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Ez a Petőfi Rádió, péntek délután, pontosan 3 óra van. A legfrissebb hírek után Péter Fiboriék jönnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hétvégén már egyre több felé kisült a nap. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. Gyümölcspürét vett le a polcokról a Lidl.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a kiépített terelésben Tata és az M0-ás autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így személyautóval érdemes a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtani az autópályáról és az 1-es főúton kerülni. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 33 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója a nyomozásra úgy reagált, a szuverenitás védelmi hivatala kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangóalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik, hogy aki ilyet vásárolt, ne fogyassza el.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Kellemes péntek délutáni rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. A Mercedes uralta a Formula 1-es spanyol nagydíj első szabad edzését. A kora délutáni gyakorláson George Russell teljesítette a leggyorsabb köridőt, és csapattársa a VB pontversenyben élen álló Kimi Antonelli másodikként, míg a Ferrari és Charles Leclerc harmadikként zárt. A szabad edzés a várakozások ellenére baleset nélkül ért véget a vadonatúj madridi aszfaltcsíkon. Szakasz nyert a román országúti kerékpáros körversenyen Vas Barnabás. A Team United Shipping 20 esztendős versenyzője az ötnapos viadal harmadik, emelkedőn záruló etapján ért a célba elsőként. Összetettben Pakot András vette át a vezetést. Ma kezdődik az atlétikai világdöntő a budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az első alkalommal kiért versenyen számos világklasszis mellett részt vesznek a sportág hazai kiválóságai is. A kalapácsvetés ma esti döntőjében dobókörbe lép az Európa bajnok Halász Bence, 400 méteren Molnár Attila és Enyingi Patrik versenyez majd, míg Kozák Luca a 100 méteres gázfutás elődöntős mezőnyének tagja. A 19 órakor kezdődő eseményekről a Nemzeti Sportrádió tudósít. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma még marad a borongós idő, több felé esővel. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Lassan az egész országra kiterjed a lehűlés, bár Gyulán még mindig 28 fokot mutatnak a hőmérők. Péntek van, délután 3 elmúlt, és változatos magyar zenék itt a Petőfin, akár úton vagy még munkában, esetleg ha már megkezdted a hétvégi lazulást, mindenkinek itt van Péterfi Bori.
1: Itt egy újabb óra, kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar és nagyon változatos a zenei kínálat, csak úgy, mint az élő stúdió koncertek alkalmával, a héten újra elindultunk 1 és 2 óra között, mindig be lehet hozzánk nézni a stúdióba, és az első sorból élvezni az élő stúdió koncerteket, illetve ha pont nem alkalmas az időpont, akkor is érdemes megnézni Facebook oldalunkat, hiszen ott a teljes adások újra és újra várnak rád, mindent bepótolhatsz. Itt volt például ma a Bakfit, tegnap a Wolflex, a Héba zenekar, Kertész Bogé zenekara is tiszteletét tette nálunk, és jövő hétre is felsorkoztak már havai csapatok előadók. Itt a Petőfin pedig továbbra is változatosan szólnak a legjobb magyar slágerek, ezúttal Rácz Gergőtől.

Petőfi Rádió, minden magyar, és a fővárosban újra mozgalmas napok, mind zeneileg, mind a sportban, hiszen a mai nappal elindul az atlétikai világdöntő, amit az M4 Sport élőben közvetít a teljes eseményt három napon át. Helyszíne a Zsibocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ, ahol olimpiai és világbajnokok, gyémánt liga győztesek és a szezon legjobbjai mérik össze tudásukat. A végleges nevezési lista alapján egészen pontosan 381 atléta 65 tagszövetség képviseletében indul 28 versenyszámban, a magyar közönség pedig 6 egyéni indulónak és 2 hazai vegyes váltónak is szurkolhat. Az M4 Sport ma 7 órától a teljes eseményt élőben közvetíti, míg a versenyeket online is lehet követni az m4sport.hu-n, a nemzetisport.hu-n és a MediaClick oldalain.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a Hősök tere és környéke zenétől lesz hangos. Egyrészt azért, mert fél héttől majd a Budapesti Fesztivál zenekar ad ingyenes koncertet, amihez nem kell regisztráció, bátran meglátogathatod. Közben megtartják a hazai független zenei szintén legfontosabb éves találkozóját is. Maga az ötlet még 2017-ben egy olyan időszakban született, amikor a zenehallgatás egyre inkább digitális platformokra költözött, a fizikai hanghordozó pedig sokak számára már a múlt technológiájának tűnt. Azóta ugye a vinil reneszánszát éli, az esemény pedig hagyomány lett. Évről évre, itt tehát a hétvégén újra, több mint 60 kiadó mutatkozik be, több száz friss, limitált és gyűjtői kiadványjal, egész napos zenei és szakmai programokkal, koncertekkel és DJ szettekkel is készülnek, még díjátadó is lesz. A díjazottakat 4 szakmai és egy közönség kategóriában választják ki, legjobb kiadó, legjobb kiadvány, legjobb borító, legjobb digitális kiadvány és közönségdíj. Az esemény holnap 10 és 17 óra között ingyenesen látogatható Budapesten a Magyar Zeneházában. Itt nálunk pedig ezúttal a 30Y folytatja a Petőfi.
1: Honnan?

Nem félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring.

kisebb figyelmet. Bujakodtol a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és előttünk a hétvége, végre a barátokra, a családra fókuszálhatunk, és ugye azt ne felejtsük, hogy az élet egyik legnagyobb kihívása mindig a szülővé válás, és ez az állatvilágban sincs másként. Országos televízióban először hamarosan a Dunán látható majd a Szülői Lét Csodái című természetfilm sorozat, ami lenyűgöző történeteken keresztül mutatja meg, hogy milyen találékony, elszent és olykor meghökkentő módokon küzdenek az állatok azért, hogy a lehető legjobb esélyeket biztosítsák utódaiknak a túlélésre. A produkció üzenete tehát abszolút az, hogy bárhol is legyünk a világon, az élőlényekben genetikailag kódolt az ösztön, hogy a szülő mindenáron óvja és a legjobbat akarja adni leszármazottjainak. A Szülői Lét Csodái vasárnaponként 13:30-tól érkeznek a Dunára. David Attenborough új sorozata országos TV premierként látható tehát hamarosan. Itt a Petőfin pedig 4-től, ma is Petőfi csúcs, Szikora Tomival, játékkal, sok-sok infóval, kívánságműsorral és olyan szuper dalokkal, mint például ez is jön. Szép délután, jó hétvégét!
1: Sorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Seyfried Adél. Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a változékony idő, holnap több napsütéssel. Üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek. Lemond szerb államfői posztjáról és kormányfőjelöltként méretteti meg magát Alexander Vučić.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 22-es főúton Széchény térségében karambolozott egy kis teherautó és egy személyautó. A 43-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni. A Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz korábban törvényjavaslatban kezdeményezte az előző kormány által bevezetett védettár visszaállítását. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A fővárosban felerészben tulajdonosa egy háznak és egy lakásnak, valamint tulajdonrésze van egy szigetmonostori és egy agárdi házban. A köztársasági elnöknek van egy Volkswagen Passatja és több értékes bútora, valamint 2000 könyve. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alexander Vučić szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember 25-ére vagy 26-ára ígérte, amerikai útját követően. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alexander Vučić már a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 17 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta pedig köztársasági elnök. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi ceutai események, amikor több tízezren jutottak be jogosulatlanul a spanyol területre. Idehaza második világháborús bombát találtak munkavégzés közben Tiszabőn a Gorki úton. A Jász-Nagykunszolnok megyei településen lezárták a területet, ahová tűzszerészek és rendőrök érkeztek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma még marad a borongós idő többfelé esővel, holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre többfelé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szerintem már mindenki ezt a pillanatot várta. Péntek délután 4 óra van. Együtt készülődünk, együtt hangolódunk a hétvégére a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és hamarosan nyereményjátékot indítok. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat!
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Mögöttünk a Hooligans és a Vér nem válik vízé, pontosan 16-18-kor. Sokan vagyunk együtt így péntek délután, nem csak az utakon, nem csak munka közben, hanem peca közben is. Edo és Zsolti is. Necizgetünk? Igazi peca idő van most így péntek délután, és pecából csekkolta be hozzánk új hatjából. Úgyhogy na, hogy nektek is mindjárt játszom majd a következő dalt, de előbb...
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, baleset van a 22-es főúton Széchény térségében. Egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze a 43-as kilométernél. Emiatt van forgalomkorlátozás. Tehát a 22-es főúton Széchény térségében baleset a 43-as kilométernél. A 25-ösön Ózd belterületén két személyautó ütközött össze a 68-as kilométernél. Váltakozva engedik a forgalmat egy sávon. Baleset van tehát Ózd belterületén a 25-ös főúton a 68-as kilométernél. Az M1-esen pedig mondhatni a szokásos dugó tapasztalató Budapest felé, a kiépített terelésben Tata, valamint az M0-ás csomópontja között. Aki személyautóval közlekedik és Budapest az úti célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Dolgozzunk össze, és adj hírt Zalaegerszegről, Orosházáról, Kalocsáról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: És ha már az előbb a pecát emlegettük, akkor itt a belga és a pont fénykép a Petőfi Rádióban.
3: Ha balin van a család...

Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. A pontos idő 16:26. Ma sem maradhat el a játék, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ez tartalmazza a meglepetésünk, és hogy hogyan lehet a tiéd? Full egyszerű. Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod a jelzést, hogy most küldj üzenetet, ma délután ez az óra nyerős lágere, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on. Fontos, hogy írd meg nekünk az óra előadóját és a szám címét. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és vidd a nyereményt, amely ma délután egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Ilyen egyszerű, kacsintok, a játék 3 perc múlva indul.

0: Azaria, introvertált dal a Petőfi Rádióban minden magyar, az óra nyerőslágere, amely valakinek nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékokat. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on. Figyeld a telefonot, hogyha küldtél nekük üzenetet, mert a te voltál a leggyorsabb, mindjárt visszahívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban garantálom, hogy a legtöbb útinfót a leggyorsabban tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Figyelem, baleset van Ózd belterületén a 25-ös főúton, a 68-as kilométernél két személyautó ütközött össze, ezért van tehát forgalomkorlátozás Ózd belterületén a 25-ös főúton, a 68-as kilométernél. Széchény térségében a 22-esen is baleset van, itt egy kis teherautó, valamint egy személyautó ütközött össze a 43-as kilométernél. Baleset tehát a 22-es főúton, Széchény térségében a 43-as kilométernél. Budapesten tart a helyszínen és a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, csak a belső sávjárató, tehát baleset a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, és baleset miatt számíts útszükületre a Tököli úton befelé az Amerikai útnál. Tehát baleset és útszükület a Tököli úton befelé az Amerikai útnál. És te, merre tartasz, mi lesz az úti célod? Én utitársad leszek, elkísérlek, várom, gyűjtöm a közlekedést és infókat az egész országból. Kötegyámból, ahol mi most is 26 fok van, szinte nyár, Kisbérről, ahol 15 fok van, és Sátoraljaújhelyről, ahol 18 fok van. Na és nálad mennyit ír a kocsi? A hívható számunk 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Ez pedig egy üzenet, amely a 0630303380-ra jött. Hello Tomi, szeretném küldeni a következő dalt a testvéremnek vezetéshez. Anna puszilja Eszter. Oké, mi elkísérjük Esztert ezzel a dallal. Egy új zene következik, amely nálunk debütált itt a Petőfi Rádióban egy országos rádiópremiér keretében, és gyanítom, hogy sokat fogjuk még hallani. Azt a kutya mindenit, ez Filó.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 3:45. Remélem, hogy mindenki felkészült a játékra. A nyeremény egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag, na és hogy kikapja a lehetőséget? Az, aki a legelsőként küldött nekünk üzenetet a játék felhívás után.
1: Tessék, Magyar Anna.
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia.
0: Gyors voltál, és mindenkit megelőzött az üzeneted.
1: Ez az.
0: Úgyhogy bent vagytok a játékban, mit szólsz?
1: Nagyon örülünk neki, amúgy most kértem zenét, én nekünk szól a filó, úgyhogy úton vagyunk hazafelé.
0: Á, szuper, hát figyelj, akkor kaphatok tőlem még egy dalt, meg egy ajándékcsomagot, de jönnek a kérdéseim, mondd el kérlek, hogy melyik zene hoz nektek szerencsét.
1: Az Atariától az Introvertáldal.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogennyét tudod, Anna?
1: Igen, Petőfi Rádió minden magyar.
0: Anna, szuper vagy! Nyertél! Nyertetek!
1: Nagyon örülünk,
0: hogy kérdezik. Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiétek. Ezt tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is.
1: Ó, köszönjük szépen.
0: Na és hányan fogtok osztozni az ajándékcsomagon? Hányan utaztok?
1: Hárman utazunk. Testvéremet költöztettük kollégiumba.
0: Aha, és az Eszter ott van most veletek, vagy ő külön autózik?
1: Itt van mellettem. Itt vagyok. Ah,
0: szuper. Hello. Hát akkor remélem, hogy így szerencsét hozunk nektek a költözésben. Most már meg lesz az ajándékcsomagotok, úgyhogy legalább egy bögrét nem kell venni. Lesz miből inni a Petőfi Rádiós bögréből a reggeli kávét.
1: Mindenképpen így lesz. Viszem is a kollégiumba.
0: És melyik koliba, melyik városba utaztok?
1: Sárospatak, Tokajhegyalja Egyetem, Furmint kollégium.
0: Aha, wow, ez gyönyörű környék. És honnan mentek Sárospatakra? Honnan költöztök oda? Hogy költözik oda?
1: Salgótarjánból költöztem ide.
0: Aha, na szuper lesz. Szerintem nagyon fogod élvezni, úgyhogy hát a legszebb éveitek következnek.
1: Hát igazából ez a második évem, de imádtam tavaly is, úgyhogy idén is imádni fogom.
0: Na hát akkor sok sikert kívánunk neked, és a következő dalt pedig akkor az autóban nektek játsszuk. I've been in the Parazol Breeze. Ez mindjárt a tiétek lesz a Petőfi Rádióban.
1: Köszönjük szépen!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Bézedésön modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
5: Hazai hetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, mögöttünk a Zanzibár, új napra ébredsz. Péntek délután 5-kor, díjazzuk, hogy péntek van, de lehetett volna hamarabb is. Lényeg, hogy előttünk a nagybetűs hétvége, erre hangolódunk a folytatásban, mindjárt a Well Hello dalával, ez a Sokszor volt már így.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Útjára indult idén már a 20. Kóprali a minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagja, dr. Rédei István. Ez már a 20. rali. Mi az elmúlt két évtized eredménye?
4: Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény egy olyan fórum, ami nem csak a termékekről, hanem a szállítók és a kereskedő kapcsolatáról is szól, ami nagyon-nagyon sokat segít nekünk abban, hogy jobban tudjuk kommunikálni megfelelő módon, akár a polcokon, akár szóban, vagy bármilyen más módon. Hogy ezek a magyar termékek igenis megbízhatóak, igenis jó minőségűek, és a magyar fogyasztók számára mi ezeket mind ajánljuk. A rendezvény maga úgy vélem, hogy tartalmában és hangulatában is talán az egyik legnagyobb az országban, ami a magyar élelmiszer körül zajlik, és nagyon jó érzés együtt lenni a szállítókkal, akikben a szándék természetesen ugyanúgy ott van, hogy ők szeretnének bizonyítani, hogy tudnak a magyar gyártók, a magyar termelők megfelelő minőségben és a magyar fogyasztók igényei szerint termékeket gyártani.
3: A Coop Hungary ZRT igazgatóságának egyik tagját, dr. Rédei Istvánt hallottuk. Javában zajlik az idei Coop Rally, a minőségi magyar termékekért a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye. E kapcsán itt van velem a Fornetti Kft. Kereskedelmi ügyvezetője, Kelemen Szilárd. Idén, mint házigazda állomás vesznek részt a rallin. Miért vállalták ezt a fontos szerepet?
5: Alapvetően a Coop-pal a Fornetti már több évtizedes együttműködést tudhat maga mögött. Legutóbb 2016-ban voltunk állomás, úgyhogy azt gondolom, hogy egy évtized után eljött az ideje, hogy újra állomás legyen. Stratégiai partnerség a miénk, ami mindig is túlmutatott a termékbeszállításon. Olyan koncepciót alakítottunk ki az elmúlt években a Coop-pal, ami azt gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárult ahhoz a piaci szerephez, ahol ma a Coop van, és ezt alapvetően a jövőben is szeretnénk tovább folytatni. Mindig azért dolgoztunk, hogy megpróbáljunk az egyszerű beszállítónál egy komplexebb szolgáltatáscsomagot vagy szerepet betölteni a Coop életében, és nagyon bízom benne, hogy ezt a Coop is így gondolja, én úgy gondolom, hogy sikerül.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Seyfried Adél. Ez a Petőfi Rádió.
6: Változékony idő lesz holnap is, de több napsütéssel. Év végéig üzemanyagár támogatást kapnak a dízelesek, az ellenzék bírálja a döntést. Megkezdődtek a szeptember 11-i állami megemlékezések az Egyesült Államokban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a kiépített terelésben Tata és az M0-ás autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. Személyautóval Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot használni. A 22-es főúton Széchény térségében karambolozott egy kis teherautó és egy személyautó. A 43-as kilométernél fél pályán halad a forgalom. A 25-ös főúton Ózd-Bel területén két autó ütközött, a 68-as kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
6: Év végéig havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Donald Trump a Pentagonban azt mondta, 25 év telt el a terrortámadások óta, de az idő nem halványította el annak a napnak az emlékét. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, az Egyesült Államok akkor szembesült az igazi gonosszal. Idehaza már lehet jelentkezni az idei kék túrázás napja programokra. Az október 10-i eseményen a résztvevők kisebb csoportokban túravezetőkkel több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék kör három útvonalát, de egyénileg is lehet teljesíteni a távokat. Regisztrálni az esemény honlapján lehet.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Ma még marad a borongós idő, többfelé esővel. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre többfelé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 5-kor halkítsuk le a céges telót, tegyük át ne zavarjanak módba, és indulhat a nagybetűs hétvége. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Elsőként a hangulatot a Well Hello-ra bízom. Itt a sokszor volt már így.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A péntek délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset történt az M7-esen Martonvásár térségében a Balaton felé vezető oldalon. Három személyautó ütközött össze a 31-es kilométernél. Jó hír viszont, hogy a sávzárás már megszűnt, viszont a torlódás még aktuális, tehát baleset az M7-esen Martonvásár térségében a Balcsi felé a 31-es kilométernél. Összeütközött két személyautó Ózd belterületén a 25-ös főúton, a 68-as kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát baleset Ózd belterületén a 25-ös főúton, a 68-as kilométernél, ami pedig a főváros híreit illeti, baleset miatt kell útszükületre készülnöd a Tököli úton befelé az Amerikai útnál, tehát baleset a Tököli úton befelé az Amerikai útnál, illetve a Szent István körúton, a Petőfi híd felé, a Jászai Mari tér után a belső sávban is baleset van, ezért torlódik tehát a forgalom a Szent István körúton, a Petőfi

0: felé a Jászai Mari tér után. A további közlekedési infokra is számítok az egész országból. 60-ból, Hajdúsámsonból, Cecéről, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-6060 ez a telefonszámunk. Csörgünk. Háló, itt a Petőfi Rádió.
1: Az baj, mert itt meg a Speak nyelviskola, és Nor kérdezem a telefonszámom visszahívást.
0: Huha! Hát azok nem mi vagyunk, nem Hunor vagyok. Bár egyébként lehet, hogy nem is rám férne egy nyelvtanfolyam. Lehet, hogy ez valami célzás akart lenni, mert mi ugye a Petőfi Rádió vagyunk, és bár magyar számokat játszunk, van aminek azért ugye angol a címe. Lehet, hogy az egyik hallgatómtól ez egy jelzés, hogy Tomi, egy kicsit figyelj oda az angolodra.
1: Jól van, oké, akkor figyelj, ha úgy gondolod, akkor a honlapon tudsz jelentkezni. Szeretettel várunk, nyugtass meg, hogy nem voltam műsorban.
0: Hát nem tudlak megnyugtatni, minden esetre köszi az ajánlást, és hogyha aktuális lesz, akkor kereslek.
1: Köszi, szia!
0: És hát milyen mákomban, mert megcsillogtathatom most az angol nyelvtudásom, de kár, hogy már nincs itt velünk a hölgy a vonalba, pedig jó lett volna, hogyha kapok visszajelzést, hogy jól mondom-e ki ennek a dalnak a címét. BSV, Nagy Bogi, Always Be Mine. Always Be Mine. A Petőfi Rádióban. Always Be Mine.

0: hírek az utakról.
1: A pénteki csúcsforgalomban is első kézből jelezzük neked a friss aktuális közlekedési infókat a Petőfi Rádióban. 20 percenként informálunk téged. Figyelem, korábban baleset volt az M7-esen Martonvásár térségében a Balaton felé vezető oldalon. A 31-es kilométernél megszűnt a sávzárás, viszont a torlódás még aktuális lehet, tehát mindez az M7-esen Martonvásár térségében a Balcsi felé, ahol torlódik a forgalom. Az M1-esen szintén torlódás tapasztalható, konkrétan Tata, valamint az M0-ás csomópontja között, aki személyautóval közlekedik, és Budapest az úti célja, érdemes az átterelt belső sávot választania, sőt, lehet, hogy az egyes főútat, mert ott is gyorsabban lehet haladni. Ami pedig a főváros híreit illeti, baleset nehezíti a közlekedést a Szent István körúton a Petőfi híd felé, a Jászai Mari tér után a belső sávban. Ezért torlódik tehát a forgalom a Szent István körúton, a Petőfi híd felé, a Jászai Mari tér után. Várom a további közlekedési infokat az egész országból. Adj hírt Pápáról, Zalaegerszegről, Albert Tisztáról. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Szeptember 11-én boldog névnapot kívánunk a Teodóráknak. Köszönsd őket rajtunk keresztül. A kívánság műsor 1 óra múlva 7-kor kezdődik, így már várom az üzenetet. 06 30 30 30 380. A folytatás mindjárt ez a dal. Bagosi Dallerskert pedig Partokra azt fúj meg szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 Viberen a 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. 20. alkalommal indult útjára 2026-ban, vagyis jubileumi az idei Coop Rally a minőségi magyar termékekért. Ennek kapcsán itt van velem a Coop Hungary ZRT vezérigazgatója, Tóth Géza vezérigazgató úr. Ez már a 20. rally. Mi az elmúlt két évtized eredménye?
4: A magyar termékek, a minőségi termékek megítélése sokat javult az elmúlt időszakban. Én úgy érzem, hogy ebbe van a Coop Rally-nak is, mint az egyik legnagyobb ilyen irányi szakmai rendezvénynek egy érdeme, és ráirányított a figyelmet a témára, hisz az elmúlt 20 évben látjuk, hogy ahhoz képest, hogy csak mi kezdtünk el foglalkozni a témával annak idején, szinte minden üzletlánc, a kormányzat, a helyi szervezetek, mindenki azóta fölkarolta a témát. Hál' Istennek szakmai, politikai, minden oldalról egyetértés van, hogy tényleg kiemelt cél a minőségi magyar termékek megismertetése és a fogyasztók, hogy minél többet vásároljanak belőle.
3: Idén Kelet-Magyarországon folytatódik a jubileumi Coop Rally, a minőségi magyar termékekért, a hazai élelmiszeripar egyik legfontosabb rendezvénye, és itt van velem a Várda Drink vezérigazgatója, Horváth Jádos. Miért vállalták, hogy az idei jubileumi rallin, mint házigazda állomás vesznek részt?
5: A döntésünk mögött a Coop-pal való nagyon jó és hosszú távú együttműködés áll. Elsősorban is nagyon nagy köszönet, hogy gondoltak ránk, és első alkalommal meghívtak erre a rendezvényre. A döntés hátterében felfedezhető több ok, talán a legfontosabb az, hogy a maga a verseny, meg a gondolatnak a szellemisége nagyon közel áll ahhoz, amit mi is vallunk, mármint, hogy már több mint 100 éve minőségi magyar alapanyagból készülő magyar termékekkel vagyunk jelen a piacon. A második, hogy egy remek alkalom arra, hogy jobban megismerjük egymást emberileg is, mi valljuk azt, hogy nem csak a napi munka, de az emberi kapcsolatok, az egymás iránti tisztelet és egymás iránti szeretet nagyon fontos szerepet játszik a kereskedelmi életben is. A harmadik sorban pedig szeretnénk termékeinket bővebb, nagyobb régióban, Magyarország egész területén ismerté tenni, és a Coop ebben egy nagyon jó partnerünk, a termékeinket eljuttatja az ország minden pontjára.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Változékony idő lesz, de többet fog sütni a nap. A MOL üdvözli a dízelesek üzemanyagár támogatását, az ellenzék a védett tárat hiányolja. A 25 évvel ezelőtti terrortámadás áldozataira emlékeznek az Egyesült Államokban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a kiépített terelésben Tata és az M0-ás autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. Személyautóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtani az autópályáról, és az 1-es főúton vagy Nagyigmánd felé kerülni. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, hogy a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. A miniszterelnök mai bejelentése szerint decemberig havi 5000 forinttal támogatják a dízelautósok tankolását. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A Fidesz és a KDNP bírálta a bejelentést, szerintük a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, valamint a korábbi elnökök és a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Magyarországon elfogott magyar-amerikai állampolgárt, akit az Interpol szexuális erőszak miatt körözött, írja a polisz.hu. Az 59 éves férfi a gyanú szerint 16 alkalommal követett el erőszakot Illinois államban, nevet változtatott, majd Magyarországra szökött. Tavaly fogták el Budapesten, majd szabadlábra került, de a múlt hónapban ismét őrizetbe vették.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Péntek délután 6-kor. Szerintem ez már lehetne hivatalosan is hétvége. Lazítsunk együtt a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Egy fárasztó munkahét után pedig feltöltenek minket a legnagyobb magyar zenék. Itt a kezdés. Vagosi Brothers Company, Pornograszt, Fújj meg szél.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Friss hírek az utakról.
1: Ilyenkor a péntek délutáni csúcsforgalomban is 20 percenként tájékoztatunk a közlekedésről, hogy merre menj, vagy merre ne menj. Figyelem, baleset van az M4-esen, az 56-os kilométernél található Albert és a Dabas csomópontban. A helyszínelés miatt a gyorsforgalmi útról nem lehet lehajtani, illetve a 405-ös főútról az M4-es Budapest felé vezető oldalára sem lehet rátérni. Tehát baleset van az M4-esen, az 56-os kilométernél található Albert és a Dabas csomópontban. Figyelem, a 83-as főúton két személyautó ütközött össze Bakonyjákó és Farkasgyepű között. A 9-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset Farkasgyepű és Bakonyjákó között a 83-as főúton a 9-es kilométernél. A fővárosban pedig egy műszakhibás autó foglalja el a középső sávot a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, ezért van tehát torlódása Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. És te, merre jársz? Mi az úti célod? Várom, gyűjtöm a közlekedési infókat az egész országból. Kőszegről, Dunavarsányból, Poroszlóról. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

magyar. Ki az, aki hajlamos néha túl komolyan venni az életet? Jelentkezem. Most itt egy dal, amely pont arról szól, hogy nem kell mindent véresen komolyan vennünk, éljünk és sodródjunk. Király Viktor legfrissebb dalát játszom neked. Ez a Sorry Not Sorry, amelynek mondhatni, hogy még az első dalamai 2019-ben íródtak. 7 évvel ezelőtt Amsterdamban volt egy zeneszerző táborban, amikor a telefonban a feleségének mondta, hogy bocsi, de nem bocsi. Erről pedig eszébe jutott, hogy ez angolul milyen jól szólna, és innen indult konkrétan az egész. Ebből született ez a nagyon jó hangulat. Dal, amely egy ízig-vérig nyári zene. Újdonság következik a Petőfi Rádióban. Király Viktor, Sorry Not Sorry.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Mögöttünk Morion ezt és a Remontada. Boldog esernyőt mindenkinek, aki ma tartja. Az ország nagy része ma ázott, vagy hát pontosítók, inkább a nyugati része. Az Alföldre azért még elférne a csapadék. A hétvégén viszont nem lesz szükségünk az esernyőre, legalábbis ezt írják a mostani előrejelzések, ami a csúcsértékeket illeti. 20 és 23 fok lesz szombaton és vasárnap, holnap viszont még megerősödik a szél. Így tervez.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Mindenkit hazakísérek és átvezetek a hétvégébe. A Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset van az M4-esen, az 56-os kilométernél található Albert is a Dabas csomópontban. Sőt, a helyszínen is idejére a gyorsforgalmi útról nem lehet lehajtani, illetve a 405-ös főútról az M4-es Budapest felé tartó oldalára nem lehet rátérni. Tehát baleset van az M4-esen, az 56-os kilométernél található Albert is a Dabas csomópontban. A 25-ös főúton egy személyautó lesodródott az úttestről Eger és Szerecsend között a 8-as kilométernél. Ezért van tehát forgalomkorlátozás a 25-ös főúton Eger és Szerecsend között, ahol a 8-as kilométernél lesodródott egy autó az útról. A 83-as főúton pedig baleset van Farkasgyepű és Bakonyákó között, egy kis teherautó személyautóval ütközött, a főútat lezárták és a forgalmat megállították. Baleset tehát a 83-as főúton Farkasgyepű és Bakonyákó között. És te merre hétvégézel, merre tartasz? Az egész országból számítok a friss közlekedési infokra. Gyömrőről, Andornak tájáról, Sárospatakról. Hív most 061-759-6060. Nagyon köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És hogy mit hallgassunk? Ez innentől kezdve rajtad áll, átadom neked az irányítást. Kezdődik a Petőfi Rádióban a nagy hétvége nyitó élő kívánságműsor. 7 és 9 között várom az üzenetet, SMS-ben, Viberen 06 30 30 30 380. Akár már most írhatsz az elefánddal a közben. Ez most akár?

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-60-60 ez a telefonszám. Hogy miért? 7 és 9 között élő kívánságműsor. Te jössz?
1: Igen, Misi vagyok. Kívánságműsorban lehet megkérni?
0: Aha. Igen, Misi, te lehetsz az első.
1: Nagyon jó. Akkor szeretnék kérni egy számot a kedvesemnek, Andrának.
0: És milyen üzenettel címeznéd neki a zenét?
1: Nagyon szeretem.
0: Ott van most ő melletted?
1: Nem, úton van hazafelé, de Petőfit hallgat természetesen.
0: Nagyon szuper, és akkor indulhat nektek is a nagybetűs hétvége?
1: Hogyne, persze.
0: Mit fogtok csinálni? Igen. Mi lesz a program?
1: Holnap megyünk Velencére, lesz ilyen halfesztivál, és akkor ott leszünk hétvégén.
0: Aha, te ilyen horgász vagy, hogy mész halfesztiválra, vagy nem, igazából nem, a program vonz?
1: Nem, a program inkább.
0: Na hát akkor...
1: a kaja.
0: Aha, hát a kaja, igen, a lényeg. Egy jó halászlé.
1: Süllő fesztivál lesz, úgyhogy oda megyünk.
0: Na hát akkor belaktok. Érezzétek jól magatokat, az első zene pedig a tiétek. Gyere kicsi, ezzel kezdődik pár perc múlva a Petőfi Rádióban a hétvége nyitó élő kívánság műsor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
5: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
8: Hazajöhetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termékvásárlás akkor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Seyfried Adél.
10: Ez a Petőfi Rádió.
12: Hétvégén már egyre több felé kisüt a nap. Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Megmenti a Diósgyőri Csoki gyárat egy új magyar tulajdonos.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, az M1-es és M7-es kivezető szakaszán, majd szakaszosan Érd és Martonvásár közelében is. Baleset történt az M4-es autóút 56-os kilométerénél az Albert és a Dabas csomópontban. A helyszínelés miatt a gyorsforgalmi útról nem lehet lehajtani, illetve a 405-ös főútról az M4-es Budapest felé vezető oldalára rátérni. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3033 380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
12: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. Hozzátette, hogy a mezőgazdasági felhasználók az év végéig visszaigényelhetik a gázolaj jövedéki adóját. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Márta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális cég nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládé figurákat gyártó 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét, mert visszaesett a kereslet. Az új tulajdonos, a Vimpex, vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és a dolgozók legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja.
2: Petőfi Rádió Sport.
6: Kellemes péntekesti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabadedzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. Az első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfaltsíkon. A hatodik helyen jutott érenfutamba vitorlázó Érdi Mária az Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságán. A világ és Európa bajnok versenyző az éremszerzés reményével utazott a Dublin öbölbe. A két záró futamnak a dobogóhoz képest 9 pontos hátránnyal vág neki. Az ír Eddie Dunbar nyerte a spanyolországúti kerékpáros körverseny 19. hegyi befutós szakaszát, Walter Attila a 36. helyen ért célba. Összetettben a spanyol Enric Mas megőrizte több mint másfél perces előnyét a szlovén Primož Roglič előtt. A Vuelta vasárnap ér véget Granadában. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek este 7-kor, remélem már mindenkinek nagyon hétvége van. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Segítek belazulni, átvezetni mindenkit a hétvégébe, és várom, hogy te mit hallgatnál szívesen. Hívja 061 759 60 60-on.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig ez a kiválságműsor, amely fordítva is működik. A dolog teljesen egyszerű, akár add meg a címzett telefonszámát, én pedig felhívom őt és átadom neki a te személyes üzenetet. Szóval a reakcióját is hallhatod a rádióban. Ez fog történni most is, hiszen a megbízómat úgy hívják, hogy Hanna.
3: Tessék.
2: Halló, szia Enikő, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok.
3: Szia, hello.
2: Ez pedig a kívánságműsor, és kaptál egy üzenetet a rádióban. Kíváncsi vagy rá?
3: Igen, kíváncsi vagyok.
2: Mert úgy tudom, hogy nagy nap a mai, ugye?
3: Így van, így van.
2: Hanna írt nekem egy üzenetet, hogy szia Tomi, a munkatársamnak Enikőnek szeretnék nagyon boldog 50. születésnapot kívánni, és nagyon jó bulit neki estére. Úgyhogy Isten éltessen!
3: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok nektek, Hanna. Nagyon jó, köszönöm.
2: Hát mit szólsz? Mit szólsz hozzá?
3: Hát óriási, nem gondoltam, hogy ilyen meglepetésben lesz részem, de kíváncsian várom, hogy mit kapok tőlük, milyen számot.
2: Azt gondolom, hogy ti már nem csak munkatársak vagytok, hanem jó barátnők is. Titeket így összehozott a munka.
3: Így van, így van. Majdnem a legidősebb, ő pedig a legfiatalabb.
2: Mióta dolgoztok egyébként együtt?
3: Egy fél éve.
2: Aha, hát akkor egész hamar kialakult közöttetek ez a jó kapcsolat, és felvettétek egymás ritmusát.
3: Így van, így van, így van.
2: Milyen buli lesz?
3: Úgyhogy ő nagyon... Hát olyan buli lesz, hogy a családi buli, úgyhogy már most alapozunk, és itthon vagyunk, és itthon vannak a gyerekek.
2: Aha.
3: Úgyhogy este kezdjük, és vasárnap este végezzük a bulival. Úgyhogy...

0: 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Csörgünk, háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Napot kívánok, én meg Brezó vagyok Sejéről. A Henny büfébe küldeném a Coco Jumbo-t.
2: Hát itt a Petőfi magyar zenéket játszunk, úgyhogy a Coco Jumbo-t azt lehet, hogy csak a retro tudná leadni. Én magyar számot tudok nekik küldeni.
3: Akkor rakjatok be valami magyar zenét.
2: Elmondod a keresztnevüket, hogy kinek játszom a dalt?
3: Közlém, Henninek, Trocsinak, Svetnyiknek, Kapuvárinak.
2: Aha, és ki küldi nekik a számod? Mi a te keresztneved?
3: Az én keresztnevem Mezó.
2: Oké, Mezó. Meg van beszélve. Akkor játszom a dalt akkor a többieknek, jó?
3: Akkor jó.
2: Akkor cső. Látod? Ennyire egyszerű.

Krisztitől is kaptam üzenetet. Sziasztok, Jázi, Krisztike és Kriszti szeretnék küldeni a dalt Janónak. Üzenjük neki, hogy puszíljuk, nagyon-nagyon szeretjük és jól vagyunk. Oké, nálunk így indul a hétvége. Ez az Élő Kívánság műsora Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 19.31 a pontos idő, a műsor full élő, nem csak a rádióban, hanem TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Hello, én Szikora Tamás vagyok, és rengeteg a komment itt is. Például Bia Tatabányáról írt nekünk, aki Eriknek Németországba szeretné küldeni a következő dalt. Az üzi az az, hogy nagyon szeretlek és hiányzol. Marika is Németországban hallgat minket, úgyhogy örülök, hogy onnan is becsekkoltál hozzánk. Elindítjuk a hétvégét a következő dallal. Paulina Ragada. Ezzel köszönhetjük Vasököl lányát, ő írt nekem a TikTokon egyébként kommentet, hogy 18 éves lett, úgyhogy Isten éltesse az ünnepeltet nagyon-nagyon sokáig. Megajándékozunk téged is a következő dallal, és együtt ünnepelünk. Éva a lányának, Daniellának Szabolcs megyébe címzi a következő számot. De persze jönnek az üzenetek nem csak TikTokon, hanem SMS-ben is. 0630303380. Szia! Sajnos reggelig dolgozni fogunk, de szeretnénk egy zenével enyhíteni ezt az éjszakás műszakot. Egy igazán jó csapatnak küldeném a következő számot, írja Elemér, aki küldi a számot két darab Józsinak, a Józsiknak, Szabinak, Gábor és Petinek speciába. Oké, srácok, jó munkát, kitartást nektek egész éjszaka! És hát a Petőfi Rádióban együtt dolgozunk a folytatásban. Sziasztok, Csorvásra, Natinak, a Fodrás Csajnak üzenném, hogy jó lenne talizni. Ez egy felhívás keringőre, Nati. Én a következő dalt neked is játszom. Na meg Pál Patriknak. Név nélkül kaptam a következő üzenetet, tehát Pál Patriknak szóljon a következő szám. Az üzenet az, hogy szeretlek a világon mindennél és mindenkinél jobban.

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:39, itt az élő kívánságműsor a Petőfi Rádióban. Rengeteg az üzenet, nem csak SMS-ben, nem csak Viberen, hanem a TikTokon is, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Például itt jött a következő: Poroszlóra, a horvát családnak a kocsiból küldenénk a következő számot, minden kaját dugjanak el, mert érkezünk, írja Lizi, Bence, Nimród, Robi, Timi, utóirat, Norvikának meg lesz az az egér. Érezzétek jól magatokat, szerintem nektek már jól indul a hétvégétek. Én a következő dallal csatlakozom a kocsis csapathoz. Szia Tomi, egyetlen oroszlánomnak, Mária Nosztrára küldeném a következő számot, üzenem, hogy nagyon szeretem, köszönöm az ajándékokat, amiket tegnap a névnapomra küldött, megmelengette a kis lelkem, nagyon sokat jelentett ez nekem, írja. Tehát a következő üzenetet az egyik hallgatónk, aki az oroszlányának, Mária Nosztrára küldi a következő dalt. Szandra Weiberen csatlakozott a műsorhoz. Sziasztok, Franciaországba küldeném a páromnak, Tominak és a nagybátyámnak, Sanyinak a következő számot, mert éppen most sütik a vacsit. Oké, kedves Tomi és Sanyi, Szandra gondol rátok, meg mi is a következő dallal, és vacsi készítéshez egy jó kis hazai Báj Alex és a Slep, még mindig ezt játszom nektek a Petőfi Rádióban. Sziasztok, Patriknak és Atikának, a két csibésznek küldeném a következő dalt. Név nélkül kaptam ezt az üzenetet. Sziasztok, szeretném küldeni a következő számot Beke Lászlónak, Mándokra. Köszönöm neki az elmúlt éveket és a három gyermekünket. Nagyon szeretjük és büszkék vagyunk rá. Nagyon jó apa. Kedves Beke László, Mándokon, milyen szerető családod van, mi megajándékozunk téged a következő dallal. Amely tőlünk nektek szól majd. Nándi Abonyból csatlakozott hozzánk, a kedvesével most ünneplik a negyedik évfordulójukat, úgyhogy Nándi, engedd meg, hogy gratuláljunk nektek. Kristóf a TikTokon írt nekünk, hogy Janka és Szabi esküvőjén ott volt a múlt héten, óriási buli volt, ennek emlékére választotta a következő dalt, Jankának, Szabinak és még nekem is címzi. Kristóf, köszi, hogy ott is, meg itt is velünk vagy. Baranyai László csatlakozott hozzánk Sűsápról, Laura pedig a nagymamáját, Györgyi szeretné meglepni ezzel a dallal.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is, hiszen nagyon sokan vezetünk együtt ilyenkor is. Figyelem, a 442-es főúton Martfű közelében két személyi autó ütközött össze, és a 15-ös kilométernél forgalomkorlátozás van. Tehát baleset van Martfű közelében a 442-es főúton a 15-ös kilométernél. Az M7-esen pedig Budapest felé a Köröshegyi Völgyhídon egy műszakhibás kamion vesztegel, ezért a 120-as kilométernél lezárták a külső sávot. Tehát az M7-esen Budapest felé a Köröshegyi Völgyhídon egy műszakhibás kamion vesztegel a 120-as kilométernél. Vigyázz magadra! A további útinfókra is számítok. Az élő kívánság műsorban együtt vezetünk, együtt utazunk. Például Rozi Klemi írt nekünk: szia Tomi, holnap utazunk Debrecenbe, a lányomat viszem randira, Szent Márton Kátáról, gondolom. Farkasinszki Csabinak és az anyukájának szeretnék küldeni egy számot az első találkozásunk alkalmából. Puszi, Rozi és Klemi. Wow, hát akkor gondolom már izgatottan várjátok a holnapot. Mi akkor Csabit, az anyukáját, illetve Rozit és Klemit meglepjük most a következő dallal. Bálint is csatlakozott hozzánk, aki egyszer majd szeretné itt a Petőfi Rádióban dolgozni. Nagy-nagy álma ez egyébként, hogy a felnőtt életben majd a Petőfi Rádió csapatát erősítesse. Úgyhogy a következő dallal, Bálint, téged is meglepünk, és remélem, hogy egyszer kollégák lehetünk. Szia, magamnak szeretném küldeni a következő számot, mert ma volt az első egyetemi napom. Puszi, Zsófi, Zsófi, hát akkor hajrá, sok sikert kívánunk neked! Csak így tovább, és meglátod, ezek lesznek életed legszebb évei. Sziasztok, én a férjemnek, Dávidnak szeretném küldeni a következő számot, üzenem neki, hogy kitartást az éjszakai műszakban, és nagyon-nagyon szeretem. Tamás Bernadettnek kíván rajtunk keresztül jó utat. Ez az üzenet egyébként már a TikTokon érkezett. Beri az anyukáját szeretné meglepni a következő dallal. Erika csatlakozott hozzánk Nyíregyházáról. Laci is írt nekünk a TikTokon: szia Tomi, anyukámnak szeretném küldeni a következő számot, Szabinának, akit nagyon-nagyon szeretek. És Erika is írt nekünk, akinek a kedvence Jude Law, így tőle szól most a lej.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Nálunk 9-ig tart a kívánság műsor. Folytatjuk 8 után is. Marina írt nekünk, aki az ő kis majmócájának választotta a következő dalt. Így meglepünk titeket ezzel a zenével. Mohamed Fatima, Ragyog a szívem, mint a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Seyfried Adél. Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékony idő lesz, de többet fog sütni a nap. A MOL üdvözli a dízelesek üzemanyagár támogatását. A 25 évvel ezelőtti terrortámadás áldozataira emlékeznek az Egyesült Államokban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Kőrös-hegyi Völgyhídon egy műszaki hibás kamion veszteg el. A 120-as kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, érje meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, hogy a védettár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. A miniszterelnök mai bejelentése szerint decemberig havi 5000 forinttal támogatják a dízelautósok tankolását. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár. Csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. Tilos és életveszélyes a Dunaszent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, hogy bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori Iker-tornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance amerikai alelnök, valamint a korábbi elnökök és a New Yorki polgármester is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható. Már lehet pályázni a kerékpáros barát település munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. A tárcavezető hozzátette, 3 kategóriában lehet jelentkezni, a határidő október 30-a.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után holnap délelőtt 16-23 fok valószínű.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nincs megállás 8 után sem, itt a hétvége nyitó élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. 9-ig te mondhatod meg, hogy kinek játszom a következő magyar dalt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Veszem fel a rendeléseket folyamatosan, SMS-ben, Viberen vagy telefonon.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig ez így is van. Ki van a vonalban? Halló?
3: A Zoltán.
2: Kinek szeretné a zenét küldeni ma este?
3: Anyukámnak.
2: Üzensz anyának valamit?
3: Azt, hogy nagyon szeretem.
2: Na, mit csináltok most éppen? Együtt vagytok?
3: Igen.
2: És hogy telik a nap?
3: Pingpongozunk, meg ilyenek.
2: Pingpongozás közben pedig akkor meglepünk titeket. Nagyon közél csörögtél.
3: Köszönöm szépen.
2: Follow the flow, Tídeni. Rendben lesz. Ez a dal tőlünk nektek szól most.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.
0: A stúdióban. Hey.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És várom a közlekedési infokat is 061-759-6060. Itt tudsz nekünk jelezni, hogyha látsz valamit. Baleset van a 83-as főúton Farkasgyepű és Bakonyjákó között, a 9-es kilométernél teljes útzár van, tehát baleset a 83-as főúton Farkasgyepű és Bakonyjákó között a 9-es kilométernél, a 442-esen pedig Martfű közelében két személyautó ütközött össze, a 15-ös kilométernél egy sávon megy a forgalom. Baleset át a 442-es főúton Martfű közelében, a 15-ös kilométernél. Vezess óvatosan! Valaki már 5 órája vezetés közben hallgat minket, Csilla írt nekünk: szia Tomi, úton vagyok Bécsből Nagyváradra, mert a fiam Zsolt ott vár a nagymamánál. Holnap lesz a 10 éves érettségi találkozója az Adiban. A világ minden részéről érkeznek a volt osztálytársak, ez fantasztikus szerintem. A következő dalt küldöm az osztálynak és az osztályfőnöknek, Nagy Zoltán tanárúrnak és Zsolt édesapjának Parajdra. Kedves Csilla, mi veled együtt vezetünk és elkísérünk. Örülök, hogy utazás közben is a Petőfi Rádiót választott. Lajos pedig Pécsről csatlakozott hozzánk, aki a feleségének címzi a következő dalt. Itt egy szívhez szóló zene. Konyha 100-szor visszajátszott a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: A stúdióban Szikora Tamás.
3: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

irány, itt kirakati vagány lett elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Annától futott be a következő üzenet. Sziasztok, többször próbáltam már dalt kérni, de eddig nem sikerült. Én a következő számot magamnak és minden kedves ismerősömnek szeretném küldeni. Köszönöm, hogyha megteszitek. Anna, ez csak természetes. Nagyon örülök, hogy minket hallgatsz, és megajándékozunk téged is a következő zenével. Kriszti is velünk van, ő a kolléganőjét szeretné rajtunk keresztül felköszönteni, mert Edith születésnapos. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. A kívánságvonal 061-759-6060. Most te következel. Mondd, hogy kinek játszam a következő magyar dalt.
3: Barátnőimnek.
2: Uh-huh. Hány barátnőd van, akinek most szeretnél zenét küldeni?
3: Öt.
2: Aha, akkor a legjobbaknak a keresztnevét felsorolod?
3: Iza, Boróka, Lilium, Nóri és Zita.
2: Hát akkor jól indul a hétvégétek ezzel a dallal. Ezt megígérhetem nektek. A Petőfi Rádió kívánság műsorában Azaria, Dash és a Rét következik most. Hangerőt neki!
4: Most

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Angelika küldött nekünk üzenetet. Szia Tomi, éppen hazafelé tartunk a családi vacsinkról, ugyanis most ünnepeltük a férjemmel a 8. évfordulónkat. Zsoltinak szeretném küldeni a következő dalt, valamint a kisfiunknak, Tamásnak, és üzenem nekik, hogy nagyon-nagyon szeretem őket. Gratulálok, sok boldogságot! Velünk van Tiffany, aki munka közben csatlakozott hozzánk, és saját magának választott egy pörgetőt. Évától pedig SMS-t kaptam, hogy a kedvenc körmösének, Vikinek szeretne egy számot kérni, mert náluk ez az esti program. Köszi, hogy velünk vagytok!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Marci üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. A legjobb barátja Feri ma ünnepli a 30-at, és mostan a kocintás, úgyhogy a csapat nevében kíván neked nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen nagyon sokáig, és jó bulit, jó ünneplést kívánunk nektek. Megéri a folytatásban is minket választani. Házi buli hangulatot ígérünk a Petőfi Rádióban így péntek este. Én léptem, kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya. Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
1: Itthon.
0: Otthon. Program.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékony idő lesz, de többet fog sütni a nap. 5000 forint támogatást kapnak a dízelesek, az ellenzék a védett árat hiányolja. Idén a budaörsi Latinovic Színház Cyrano előadása lett a legjobb a Városmajori Szemle Pluszon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Kőrös-hegyi Völgyhídon egy műszaki hibás kamion vesztegel. A 120-as kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hozzátette, hogy a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, a szükséges tűzifát máshonnan rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, hogy a tűzifa áfáját szeptember 15-től csökkentik 5%-ra a jelenlegi 27-ről. Hozzátette, hogy a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását, emellett az állami tűzifa árát a januári szinte maximálják. Idén a budaörsi Latinovic Színház Cyrano de Bergerac című produkciója nyerte a Szemle Plusz legjobb előadásának járó díját. A Városmajori Szabadtéri Színpad hagyományos programsorozatán 12 hazai és határon túli előadást láthattak a nézők. A kamaraprogramok közül a Víg Színház Summer Rise dalciklus Radnai Csillával című előadását választotta legjobbnak a zsűri.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap eleinte keleten még felhős borongós idő lesz, ott lehetnek záporok. Napközben több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után délután 16-23 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt vagyunk közösen egy gyönyörű péntekben, remélem, hogy te is úgy töltöd, ahogy azt elképzelted. Most kivételesen Kenész Kolossal töltheted a 21 óra utáni időszakot, de a hazai felvételek mindenképp veled lesznek, és néhány izgi programajánlattal is készülünk neked, szóval maradj!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar

Egy soproni gyökerekkel rendelkező banda, semmi zenekar és a telefonhívás itt a Petőfi Rádióban. Ezt követően pedig már is folytatjuk, mégpedig az Imago Mundival, akik éppen a napokban jelentették be, hogy az Akvárium Kishalában november 14-én fellépnek. Életük talán egyik első ilyen önálló koncertje, ami ezen az ikonikus helyszínen lesz majd látható. És képzeld el, szinte pillanatok alatt elkapkodta a közönség a jegyeket, ugyanis elfogytak. 30 perc alatt az összes jegy elfogyott. Hát nem véletlenül mondjuk, hogy napjaink egyik legfelkapottabb együtteséről. Már talán nem is kellene azt mondanom, hogy feltörekvő együttes, hiszen ők már egészen feltörekedtek arra a szintre, ahova sokan szeretnének eljutni. Velük folytatjuk.

0: a legújabbal. Semmi sem ugyanaz, itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Egy nagy klasszis a péntek estétben. Szekeres Adrien, olyan, mint te itt a Petőfi Rádióban. Köszöntünk! Kenész Kolos hallható a mikrofonnál, és a folytatásban pedig Rúzsa Magdi és Szakács Gergő veszik át a terepet, akik első közös duettjüket Kék a szívem címmel készítették el. Az autizmus Magyarországon körülbelül minden 15. családot érint, azaz országszerte megközelítőleg 160 ezer embert. A Kék a szívem erre szeretne rámutatni. Az autizmussal élőkhöz és az érintettekhez szól, hogy ezzel is támogassák az elfogadást és segítsék megérteni, hogyan láthatják a világot az autizmus spektrum zavarban érintettek. A dalhoz persze videóklip is készül, amit érdemes megnézni, hiszen így teljes az élmény. Meg itt a Petőfi Rádióban hallgatni a dalt és átérezni a szöveget. Hogy kéne?

0: Egy nagy éteri találkozás itt a Petőfi Rádióban Katona Klári és Presser Gábor közösét hallhattad. Most pedig a nap utolsó hír összefoglalója következik, majd pedig Féktelen Buli a Nióval érkezik az I.I.O.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékony idő lesz, de többet fog sütni a nap. Évvégéig támogatást kapnak a dízelesek. A 25 évvel ezelőtti terrortámadás áldozataira emlékeztek az Egyesült Államokban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Köröshegyi Völgyhídon egy műszaki hibás kamion vesztegel. A 120-as kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hozzátette, hogy a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanaz volt a feladata. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, valamint a korábbi elnökök és a New Yorki polgármester is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában az Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap eleinte keleten még felhős, borongós idő lesz, ott lehetnek záporok. Napközben több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után délután 16-23 fokig melegszik a levegő. A hétvége második felében is változékony idő lesz, mindenütt kisüt a nap, csak északnyugaton lehet kisebb esőzápor.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Elmúlt a 10 óra, köszönjük szépen a kollégáknak az egész napi szolgálatot. A hírek után folytatjuk, és féktelen bulit csapunk. Érkeznek a legkülönlegesebb hazai felvételek. Szépen, sorban, hogy jó legyen a péntek estét is. Már is a NIO és az I.I.O. az első.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Kolibri, nem ismerlek. Ez volt az utóbbi dal itt a Petőfi Rádióban. Szép péntek estét neked! Beton Hoffi és Android Sins közöse lesz a következő társad. Hoffiról már régóta tudjuk, hogy nagy varázsló, bár most mondhatni kicsit a gyökerekhez nyúlt vissza, ugyanis, hogyha meghallgatjuk a következő Hello Hello című dalt, akkor lehet egy korábbi kedvencünk, a Bagira is eszünkbe jut, hiszen nagyon hasonló stílusában is, illetve képzeld el, hogyha kicserélnénk a vokált, és rátennénk erre az alapra a következő dal alapjára a Bagirát, akkor teljesen rendben lenne, hiszen a BPM szám is egyezik. Hello Hello, így született meg a következő track, amit biztosan nagy-nagy szeretettel fogad majd a közönség szeptember 24-én és 25-én a Budapest Parkban, ugyanis a harmadik és a negyedik országos Citromail Gang találkozóra is sor kerülhet. Az első nap már telt házas.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Néha egy félteleknek is örülni kell, de ezt a dalt teljesen a magadévá tehetted. Ahogy Csilla és Szolnoki Péter, na meg a féltelek itt a Petőfin. 2026 is nevezhető a nagy visszatérések évének, hogyha figyelted Diaznak és Mentának a közös Facebook oldalát, akkor feltűnheted, hogy 6 év után jelentkeztek új poszttal. Bizony, januárban már belevetették magukat a munkába, és arról szólva, hogy a Facebookon nem posztoltak, így ideje az egy dolog, de maga az egész csoportosulás 12 év után tért vissza, és újraindították a Diaz Menta projektet. Jók az új dalok is, de a régieket is szeretjük. Szól a nélküled itt a

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Egy utolsó érintés, egy utolsó mondat, egy utolsó szó, és ezzel együtt pedig egy utolsó perc a mai műsorból. Kenész Kolos köszöni szépen a figyelmet, holnap, azaz szombaton is számítok rád, 14 órától egészen este 11-ig közösen töltjük időnket, most pedig Fekete Laci és a Hazai Gitárok, benne Sallai Laci lesz majd a vendégünk, jó hallgatózás, ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Hazai Gitárok, amiben ma is egy különleges vendégem lesz. Ő Sallai Laci, aki számos hazai zenekarban aktívan gitározik. Fókuszban ma is a hangszeres játék fontossága és szeretete, tarts velünk!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este is egy igen-igen különleges vendégem lesz, ő Sallai Laci, a Felső 10.000 frontembere, aki emellett a Galaxisokban, a Platon Karatejevben is penget, és még majd ő elmondja, hogy miben másban. Köszöntelek a műsorban.
1: Szia.
0: Na figyelj, rövid, tömör. Hello. Na hát, építkezés jelleggel visszamegyünk az időben, még mielőtt itt zenekarokról, zenéről beszélgetünk. Emlékszel-e a legelső élményedre, ami afelé terelt, hogy te zenész legyél? Egy szemnyitó pillanatra gondolok.
1: Én alapvetően mindig is érdeklődtem a zene iránt, de azért nyilván ez sokáig, ez csak egy ilyen abszolút ilyen örültem, ha szól típusú dolog volt, és nekem egy ilyen elektrosokkszerű pillanat volt. 8 évesen meg akartam hallgatni a Duva Didi című számot, amit rendszeresen hallottam akkor a rádióban, és akkor apukám mondta nekünk, ez megvan CD-n, és akkor amikor hazaértem az iskolából, akkor betettem. Én egyébként, tehát rendszeresen így rakosgattam be magamnak a zenét, tehát hogy ez nálunk egy ilyen otthoni dolog volt, és akkor a Mighty Queen című dal volt az első, amit egyébként Bob Dylan írt, és a Manfred Mann vitt ilyen nagy sikerre. És hát ez egy ilyen 60-es évekbeli ilyen klasszikus beat szám, és hát azonnal, tehát hogy tényleg azt éreztem, hogy mire a véget ért a szám, én tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Némileg már akkor azért foglalkoztam zenével, ugyanis járattak zongora órákra.
0: Igen.
1: Ami egyébként ugye valahol szép, mert ugye Manfred Mann, aki a nevét kölcsönöztetek a zenekarnak, hogy pont egy billentyűs volt, de hát ahogy meghallottam ezt a számot, nekem rögtön a gitárok tetszettek meg benne igazán. Úgyhogy innentől kezdve jött ez a projekt, hogy akkor tök jó lenne gitározni, akkor 8 éves voltam, és hát tulajdonképpen azóta ez így van.
0: Azt a mindenét, és egy egész karrier lett belőle, figyelj csak. Emlékszel-e, hogy mik voltak azok a csapatok, zenekarok, énekesek, bárki, akit már te magadnak fedeztél fel? Mert mondtad, hogy azért bőven volt családi hatás is, de emlékszel-e ilyenekre?
1: Hát pont azért, mert hogy ugye ezen a CD gyűjteményen én szabadon garázdálkodhattam. Ezért nagyon sok zenekar volt, amit kifejezetten magamnak fedeztem föl, és sokat segített ebben Tardos Péter Rock Lexikonja, ami ugye egy ilyen 80-as évek elejei könyvecske, és akkor abból olvastam, és akkor csomószor volt egyezés, hogy volt is nem tudom, CD-nk, és akkor például, de én egy ideig ilyen teljesen purista voltam, és csak ilyen 50-es, 60-as évekbeli dolgokat voltam hajlandó hallgatni. Igen, úgyhogy szépen jött a Beatles, a Buddy Holly volt nagy kedvenc. Tehát alapvetően ebből a rock and roll és beatből indultam el, és aztán utána később tulajdonképpen én ezt egy ilyen életvitelszerűen űztem, hogy további zenekarokat felfedezni, tehát amikor mondjuk már lett internetünk otthon, akkor igazából én már arra pazaroltam az időmet, hogy különböző zenekaroktól számokat letölteni, és különböző zeneblogokat bújni, tehát hogy nálam tényleg egy ilyen kicsit ilyen autisztikus módon elindult ez a zenefelfedezős dolog, és akkor ez így szépen hozta magával a többi stílus, tehát hogy az elején tényleg ez a beat, rock and roll volt a meghatározó, és akkor utána bejött a metal, bejött az alternatív rock, bejött a punk, bejöttek más műfajok is, tehát hogy így igyekeztem nem csak azokban a zenékben nagy műveltségre szert tenni, amik mondjuk kifejezetten olyan zenék voltak, amiket én szerettem volna, hanem így tökre érdekeltek más stílusok is.
0: Nagyon szépen építkezünk, és akkor itt lassan rá is kanyarodhatunk, hogyha ilyen szépen lefestetted a kezdeteket, mi volt az első pillanat, amikor te hangszert fogtál a kezedben, legyen az gitár, vagy egyébként bármi más?
1: Hát ugye a zongora az ugye alapfelszereltség volt otthon, és az ugye gyakran volt, gyakran gyakoroltam. Egyébként érdekes módon én a zongorát akkoriban nem nagyon szerettem. Utólag nagyon hálás vagyok egyébként, hogy tanultam, mert azt éreztem később, hogy a zenének a rendszerét a zongorán nagyon-nagyon jól át lehet látni. Tehát nagyon sokat segített a későbbiekben, ugye a zongora egy nagyon vizuális hangszer.
0: Abszolút.
1: És pont amiatt, amikor én nekem először gitárom lett, ami talán az említett pillanat után egy ilyen 2 évvel lett, tehát ilyen 10-11 évesen kaptam egy akusztikus gitárt, és hát azért a gitár az nem feltétlenül nagy sikerélmény egy viszonylag kistermetű, kiskezű fiú számára, tehát hogy én nekem az első gitáros próbálkozásaimból azt éreztem, hogy ez egy valami annyira nehéz dolog, hogy ez nekem soha semmi közöm nem lesz. Jó. És akkor volt is egy év szerintem, amikor én nagyon keveset gitároztam, vagy próbáltam gitározni, és akkor egyszer csak valami átszakadt, és elkezdtem, hát főleg a Csalamádé dalait tanulni, ugye volt ez a kis könyv, amiben ugye beregettek. Szám benne volt, és akkor hát szépen így a nehézségi sorrendet így felállítottam, és akkor talán egy ilyen illés szám volt az első, vagy a Beatles szám, amit elgitároztam, és akkor utána próbáltam egyesével megtanulni a további akkordokat és a nehezebb fogásokat.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod, ma este vendégem Sallai Laci. Na most innen hogyan jutunk el a profi karrierig, a felső 10 000-ig, valamint addig, hogy nagyon sok hazai zenekar téged akar gitárosnak. Hogyan jutottál el például a felső 10 000-ig?
1: Hát ez egy meglehetősen rögös út volt. Tehát, hogy én szerintem 8-os voltam, amikor az első zenekaromat alapítottam. Nyilván az egy ilyen nagyon kezdetleges zenekar volt, ami szerintem bizonyos pontjain inkább csak az én fejemben élt, mint a valóságban. Tehát, hogy szerintem volt olyan gondolatom időnként, hogy valaki benne van a zenekarban, de ő nem gondolta úgy, hogy benne van a zenekarban. De aztán, amikor gimis lettem, ez azért elkezdett komolyodni, és akkor volt egy gimis zenekarunk, ami viszonylag sokáig működött egyébként. Ahol én basszusgitároztam eredetileg, az, hogy miért lett nekem végül hamarabb basszusgitárom, mint elektromos gitárom, az egy vicces történet, de tulajdonképpen én akkoriban, mint basszusgitáros tevékenykedtem főleg. Aztán volt egy olyan szakasz, amikor csak énekeltem, csak frontember voltam, én azt annyira nem szerettem, tehát hiányzott a gitár a nyakamból, tehát az valahogy mindig segít az embernek az önbizalmát növelni a színpadon, és tulajdonképpen azzal a zenekarral én már írtam magyar szövegeket, de a felső 10 000 az úgy alakult, hogy amikor én már ilyen 22-23 éves voltam, akkor kezdtem el azt érezni, hogy most már nem csak írok magyar szövegeket, hanem olyan magyar szövegeket írok, amiket már kismernék adni.
0: Igen, és tulajdonképpen... nagy különbség.
1: Igen, és akkor kezdtem el ezt a projektet, vagy hát ezt Korándi Dáviddal ketten kezdtük el az elején, és akkor ebből lett ez, de hát én közben mindig ilyen több zenekarban benne voltam, tehát hogy az, hogy végül az én életem úgy alakult, hogy most is azért 3 viszonylag sűrűn koncertező és aktív zenekarban benne vagyok, ez tulajdonképpen már azért egy több mint másfél évtizede azért általában így van. Persze a zenekarok sokszor változtak, de azért igen ez.
0: Hát figyelj csak, esetedben én rá szeretnék kérdezni az időbeosztásra, hogy ezt hogyan tudod mindezt menedzselni, ezt a munkát?
1: Hát ez egyre nehezebben. Az van, hogy a legfontosabb dolog, hogy az ember a naptárát és az online naptárát azt nagyon, nagyon pontosan tartsa. Tehát nekem tényleg azért egy ideje minden reggelem és minden estémben legalább egyszer el kell néznem, hogy mi lesz holnap, mit fogok csinálni, megyek-e próbára, megyünk-e koncertezni, ha igen, akkor mikor kell elindulni, tehát, hogy ez az egyik legfontosabb dolog. Nyilván azért ez nem egy, tehát, hogy mondjam, ez egy édes teher, tehát, hogyha nem szeretnék zenélni, akkor nyilván eléggé frusztrált lennék, de hogy azért alapvetően ez a dolog sokszor nagyon sok örömet is okoz, hála jó Istennek. Nem mondom, hogy minden része

0: az egyik ilyen legerősebben ilyen visszacsatolós műfaj.
1: Egyetértek veled. Ugye a saját csapatod a felső 10 000, viszont ahogy készültem a beszélgetésre, azért számos cikkben, a Google is ezt írja, mindenki, a Galaxisok, meg a Platón Karatejev gitárosaként is hivatkozik rád. Viszont van még ezen kívül, vagy ezeken kívül olyan csapat, ahol te aktívan közreműködsz, akár kisebb, de hogy megemlítenéd?
0: Vannak ilyen zenekaraim, amiket talán úgy lehetne legjobban megfogalmazni, kampányszerűen működnek. Az egyik a Somersault Boy, amit tulajdonképpen én, még ez a felső 10 000 előtt indult, ez egy, de kicsit ilyen hobbi zenekarként kezeltük mindig, ez egy ilyen dallamos punk zenekar, vagy power pop zenekar, ez most már több mint, ez furcsa ezt kimondani, de most már lassan 15 éve üzemel ez a zenekar. Illetve van a Captain Average, ami akkor született, amikor ugye éppen a Somersault ilyen, ilyen teszhalott állapotban volt, és akkor egy kicsit hiányzott az, hogy megbrummogtassam a basszusgitárt, és akkor hát azért valahogy úgy alakult, hogy ez egy picit ilyen kísérleti lett, mint mondjuk a Somersault Boy, de hogy igen, vannak ilyen jellegű zenekaraim is még a többi mellett.
1: És ami még ebből következik számomra, azt pötyögtem itt éppen csak, hogy el ne felejtsem, hogy nincsen benned néha kicsi meghasonulás ennyi zenekarnál? Tehát, hogy mindben jelen tudsz lenni komfortosan? Teljes mértékben? Stílusokban például.
0: Igen, ez ahol mit kérdeztél ezelőbb, talán annál még az is, tehát hogy az, hogy az ember kitalálja azt, hogy akkor hétfőn mit csinál reggel 8-kor, meg délután 6-kor, az is nagyon fontos, de azért az arra mindig próbáltam ügyelni, hogy mondjuk a kreatív folyamatok azért ne folyanak össze nagyon. Tehát ne az legyen, hogy 3 nagy lemezt csinálok egyszerre, mert azért az tényleg nem olyan, hogy az ember kilép az egyik ajtón és bemegy a másikon, és akkor ott más berendezés van a szobában.
1: Nem, hanem egy irodába mész, és csak egy művészeti dolog.
0: Igen, tehát hogy ilyenkor tényleg azért kell figyelni arra, hogy ne csúszanak ezek nagyon össze, mert azért mindegyik zenekar másfajta gondolkodást igényel. Tőlem is alapvetően más szerepet kíván, tehát hogy nyilván van, ahol aktívabban benne vagyok, mondjuk a dalszerzői folyamatban, van, ahol kevésbé, de mondjuk a hangszerelői folyamatban jobban benne vagyok. Tehát, hogy ezek azért nem szerencsés, hogy nagyon össze csúsznak, megtörtént már, volt olyan, hogy tényleg 3 lemezt vettünk fel egyszerre, meg lehet csinálni, de nem ideális, tehát erre azért próbálok ügyelni, és ugye szerencsére azért ezek nem nagyon spontán dolgok, tehát hogy általában azért sejtjük, hogyha mit tudom én, most már összegyűlt az egyik zenekarnál 8-10 dal, hogy akkor mit tudom én, fél év múlva ebből stúdiózás lesz, és akkor én így próbálom ezeket azért minél inkább távol tartani egymástól, amikor lehetséges.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még természetesen zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a hazai gitárokat hallgatod. Ma este vendégem Sallai Laci. Na hát, mesélj erről a csodálatos, hát nem vagyok jó a színekben, figyelj. Milyen égszínkék? Milyen kék?
1: Valamilyen kék, türkiszkék, meg valaki türkiszkék. Mondta már ezt, hogy ilyen gyöngyházberakás, és azért az talán túlzás. Ez egy elektroakusztikus gitár, ami nálam van, egy Fender Sonora.
0: Gyönyörű egyébként. Klasszikus forma, nagy
1: és
0: testű.
1: Azt szokták még benne megcsodálni, aki szereti az éneket, hogy ugye ennek egy ilyen strató feje van, tehát általában az akusztikus gitároknak nem ilyen szokott lenni a feje. Mondhatnám, hogy ezt valami hatalmas gondolkodás után vásároltam meg ezt a hangszert, de gyakorlatilag az volt, hogy eljött egy pillanat az életem, amikor rájöttem, és már nem úszom meg, hogy vegyek egy elektroakusztikus gitárt, mert annyi ilyen akusztikus koncertem lett egy idő után, hogy már ciki volt mindig kölcsönkéregetni a Szabó Benedek meg a Barkóczi Noémi gitárjait, és akkor fölmentem egy oldalra, és gyakorlatilag ez volt az első, amit megláttam, és szerintem másnap mentem is érte, tekertem rajta párat, és azt éreztem, hogy tök jó.
0: Hogy a tied.
1: És akkor el is hoztam, és tehát tényleg én azért, hogy mondjam, vannak azok az emberek, akik elnevezik a gitárjaikat, mint a régi blueszenészek. Én nekem talán ezekhez a tárgyakhoz kevésbé van ilyen nagyon erős kötődésem, de nyilván a gitároknál az egy fontos dolog számomra is, hogy egy ilyen kényelmes, vagy egy ilyen jó kapcsolat alakuljon ki köztünk, és amennyire kvázi vakon vettem meg ezt a hangszert, nagyon megszerettem, úgyhogy ez most már lassan, szerintem 8 éve hűséges társam, csak hogy ez a női neves tematikához vissza kanyarodjunk.
0: Tudod, ki az a hazai zenész, aki mindenét elnevezi? Tippelj egyet.
1: Van egy pár tippem. Szerintem Tátrai Tibornak biztos, hogy vannak elnevezett gitárjai, de nem tudom, hogy rá gondoltál-e.
0: Egyet értek, aki vannak, de nem rá, akinek tényleg minden hangszere külön néven fut.
1: Nem tudom.
0: Bércesi Robi. Volt nálunk Robi, azt az összes gitárja mindegyiknek. Női neve van, mit tudom én, Sophie, Rebecca, stb. Stb. És mindet tudja konkrétan. Igen. Így hívja őket, vagy így hivatkozik rájuk. Na hát, még mielőtt egy kicsit pengetsz nekünk, és megmutatod, milyen hangja van ennek a csodás hangszernek, van-e még más otthon?
1: Hát ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy ugye én inkább ilyen funkcionálisan állok a hangszerhez, mint a tárgyakhoz.
0: Azért akad
1: egy pár, tehát az a bizonyos legelső akusztikus gitárom is megvan otthon, tehát hogy azt már egyébként nagyon kevés alkalommal használom, meg talán a hangja az nem is annyira, hogy mondjam, stúdió minőségű, de hát az én érzelmi okokból nálam maradt. Van otthon két basszusgitárom, amik, tehát hogy ugye azért is kell, hogy mindig legyen otthon is hangszer, mert hogyha otthon demózok, vagy valamit fel akarok venni, akkor azért jó, hogyha mindenből van.
0: Hogyne.
1: Szóval van elektromos gitárom is, kettő vagy három, van egy olyan, ami gyakorlatilag használhatatlan, de azzal, tehát hogy én nem vagyok az a seftelős arc, aki ezeket mindig jobbat és jobbat vesz, hanem megpróbálom azt, hogy legalább mindenből legyen egy használható. Úgyhogy hát most szerintem otthon egy ilyen 6-7 gitárom van, ezek többnyire nem nagyon nagy értékű hangszerek, hanem inkább ilyen közép-közép árkategóriás, tehát hogy...
0: Ő lehet most a top?
1: Hát ugye őt egyébként azért szoktam ugye viszonylag sokszor használni, mert hogy egyfelől a dalszerzésre egy nagyon alkalmas hangszer, tehát hogy kicsit ilyen fémesebben szól, mint a, tehát hogy ugye fémhúros gitár, tehát hogy kicsit azért az elektromos gitár hangjától sincs annyira messze, illetve ugye a szóló koncerteken, vagy ezeken az zenés esteken is ezt szoktam használni, úgyhogy nem ez a legértékesebb hangszerem, de szerintem időarányosan ez van a legtöbbet a kezemben.
0: Na, akkor biztos, hogy nagyon jól ismeritek egymást. Figyelj csak, én átadom neked a terepet, egy kicsit szólaltasd meg, teljes mértékben rád van bízva, hogy mit játszol és milyen hosszan, úgyhogy hajrá!
1: Jó, ugye vannak azok a dolgok, amikor az ember bemegy egy hangszerboltba, és akkor valamit kell játszani, és általában mindig valami D-dúros... Szóval mindig valamilyet szoktam általában először elindítani, és akkor, amikor már jól vagyok, akkor általában megpróbálok kicsit ilyen tábortüzes

0: Hát nem mindig akkor volt tökéletes, de...
1: De valami... ide hozzánk tökéletes volt. Tényleg amúgy nagyon szép tisztánszról, és tényleg ez a fémes rezgés, ez átjön rajta. Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, míg most a hazai gitárokat hallgatod. Ebben az órában vendégem még pár percre a tehetséges gitáros Sallai Laci. Na hát, akkor ígértem, hogy visszatérünk itt azért egy viszonylag tetemesebb mennyiségre még az aktualitásokra veled, veletek kapcsolatban. Még mielőtt itt felső 10 000-be belemegyünk, vagyis hogy majd belemész és mesélsz rólatok, nagyon-nagyon megfogott ez az irodalmi vonal a te életedben. Zenés irodalmi est Nyugat folyóira történetének kevésbé ismert fordulatait elevenített fel. Na hát, ez engem annyira megfogott, hogy mesélj róla nekem, kérlek.
1: Ugyan az előzmény ennek a dolognak, hogy én magyar történelem szakos tanárként végeztem, és iskolában is tanítottam pár éven keresztül, most is szoktam segíteni diákoknak, hogyha nem tudom, érettségire vagy felvételire készülnek, és tulajdonképpen onnan indult ez az egész történet, hogy azon gondolkoztam, hogy bár nagyon sokszor megemlítjük a Nyugatot a különböző szerzők kapcsán, de hogy azt gondoltam, vagy az volt az én érzésem, hogy tulajdonképpen mégsem tudok olyan túl sokat erről a folyóiratról. És akkor én egy ilyen intenzív kutató munkába kezdtem, ez körülbelül 3 évvel ezelőtt volt. Rengeteg mindent összeolvastam, és azt láttam, hogy tényleg nagyon sok minden szerintem nem ismert a mi számunkra. Egyfelől az, hogy azért ez egy nagyon küzdelmes történet volt, tehát a Nyugat egy viszonylag, azt mondom, hogy a mai, tehát hogy a hazai irodalmi folyóiratok szempontjából az a több mint 3 évtized, amíg üzemelt ez a lap, az ilyen tisztességesnek mondható, de hát, hogy egy hatalmas küzdelem volt anyagilag életben tartani ezt a lapot, akkor a különböző, nem tudom, szerzők közötti feszültségeket feloldani, tehát tényleg egy ilyen történet kezdett el előttem kibontakozni, és ebből lett egy előadás, ami tulajdonképpen az én tanári és az én zenészi kvalitásaimat, ha vannak ilyen, akkor ezeket próbálja meg ötvözni. És ez tulajdonképpen egy ilyen másfél órás előadás, amiben én elmesélem a Nyugat történetét, ahogyan én láttam, vagy ahogyan én olvastam ki ezekből a különböző könyvekből, amikben elég sok ilyen komikus anekdota van, van benne azért ilyen szomorúbb rész is, tehát hogy tényleg egy ilyen történetmesélés tulajdonképpen, és akkor adott pontokon pedig eljátszom vers feldolgozásokat, amiket én találtam ki így menet közben, úgyhogy így olyan 10-11 vers dolgozás hangzik el ezen az előadáson, és akkor minden mellett pedig el is mesélem, vagy megpróbálom ezeket egy kicsit kontextusba helyezni.
0: Hát van itt még projekt bőven, felső 10 000, na itt is átadom akkor neked a szót. Miket láthatunk, hallhatunk tőletek, mikkel készültök, koncert, lemez, bármi.
1: Ez egy meglepően rendhagyó év volt a részünkről, ugyanis úgy döntöttünk a tavalyi év végén, hogy az idei évnek az első felét vagy háromnegyedét azt tulajdonképpen kiadjuk magunknak, alkotói szabadságnak.
0: Tehát
1: mostanság nem nagyon lehetett velünk találkozni, de ennek oka volt, és leginkább az, hogy a próbateremben ültünk és új dalokon dolgoztunk, és szerencsére a gyümölcse is meglett ennek az önkéntes alkotói szabadságnak. Lesz egy EP, ami az ősszel fog megjelenni, és hát most fogunk majd elkezdeni 2 hét múlva koncert, vagy hát ilyen szeptember közepén fogunk elkezdeni koncertezni, először Szegeden és Veszprémben leszünk, és aztán október közepén lesz a budapesti visszatérés, amit most már nagyon várunk, mert hát igazából az utolsó ilyen rendes budapesti koncertünk az 1 évvel ezelőtt volt, tehát most már tényleg nagyon jó lenne a többieket és a rajongókat is egy ilyen klubkörnyezetben újra találkozni. És hát nem csak ennyi dalunk van, amennyi most meg fog jelenni össze, hanem egy egész nagy lemez készült, sőt, igazából még több ötletünk is van, mint egy nagy lemez, úgyhogy ha minden jól megy, akkor jövő tavasszal fogjuk bemutatni gondolkodnom kell, de most már a 6. felső 10 000 nagy lemezt.
0: Mi a helyzet a többi csapattal? Nyilván esetükben nehezebb beszélned, de van ott valami, amivel még láthatunk téged?
1: Tulajdonképpen így most össze mindegyik zenekar aktív lesz, úgyhogy és mindenhol van egyébként alkotói folyamat is a háttérben, tehát a Galaxisokkal is azért készül egy új anyag, annak is már egy részét már felvettük. Most a következő ilyen nagy koncert, ami nem a vidéki turnénk része, az ma januárban lesz, ahol és ez is már elég döbbenetes kimondani, 10 éves lett a focipályák lemez, ami talán a legilyen klasszikusabb, vagy ilyen ikonikusabb Galaxisok lemez, és ennek lesz egy ilyen újrajátszó koncertje majd az év elején. de minden mellett pedig készül az új anyag is, és hát a Platón esetében is, most ott egyébként hasonló múltidézésben vagyunk, ugye ott 10 éves lett a zenekar, és lesz is egy olyan koncert, ahol szintén ilyen újra régi dalokat fogunk játszani, és mindemellett ott is új dalok készülnek, tehát most a nyáron is foglalkoztunk ezekkel, és azt hiszem, hogy az ősszel is lesz időnk egy kicsit erre így azért jobban ráfordulni.
0: És akkor még egy záró kérdést engedj meg nekem, mindenkitől meg szoktuk kérdezni a beszélgetés végén, ha ajánlanod kéne a gitározást, akkor neked mit adott és miért ajánlanád?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos, hogy egy jó tanára legyen az embernek, sajnos nekem már ezek viszonylag későn adattak meg, hogy olyan emberekkel tudtam a hangszerrel foglalkozni. Tehát, hogy a korai években ez nem sikerült sajnos. Tehát elég sok mindent ilyen eléggé autodidakta módon kellett megtanulnom. Az is egy nagyon izgalmas út, de szerintem, hogyha van egy olyan ember, aki nem csak a gitározásban, hanem a zenéhez való viszonyban, a zene felfedezésével kapcsolatban is tud iránymutatásokat adni, az sokkal jobb, mint egy online tanfolyam, vagy egy, nem tudom, ChatGPT-s tanfolyam. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ne csak egy ilyen magában létező dologként gondoljunk a gitárra, hanem tényleg valami olyan eszközként, ami kommunikálni tud, és kommunikálni akkor jó, hogyha más is valahogyan belekapcsolódik ebbe a folyamatba.
0: Laci, én nagyon-nagyon köszönöm az idődet is, hogy ellátogattál hozzánk. További sok sikert az élet minden területén, az összes csapatban. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Az elmúlt egy órában Sallai Lacival, a felső 10 000 frontemberével beszélgettem a hangszeres játék szeretetéről, valamint az aktuális zenei tervekről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Hazai Gitárok, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Sallai Lacival, a felső 10 000 frontemberével beszélgettem a hangszeres játék szeretetéről, valamint az aktuális zenei tervekről. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

Jazz dalok megszakítás nélkül. Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Te Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.
0: Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi cseppekert megalkotója, gyakorló permakultúrás gazdálkodó, aki hosszú évek óta foglalkozik a víz önellátással, méghozzá csapadék alapú víz önellátással, és azt gondolom, hogy egy ilyen nyár után, amilyen mögöttünk áll, ez a téma különösen aktuális lehet. Valószínűleg sokak fejében születik meg a gondolat, vagy az igény, hogy valamit kellene tenni, hogy tudjunk védekezni tulajdonképpen az ilyen vízhiányos nyarakon. Hát üdvözöllek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is üdvözöllek, meg a hallgatókat is üdvözlöm. Igen, így van, amit mondtál, az idei nyár az erősen próbára tesz mindenkit, van, akit jobban.
2: Ha jól tudom, akkor ti a cseppekertben egyáltalán nem használtok vezetékes vizet, tehát minden csepp víz, amit használtok, az tulajdonképpen a területen kerül begyűjtésre, illetve eltárolásra. És ugye az adásban nagyjából ezt fogjuk megnézni, hogy ez hogy néz ki konkrétan, hogyan működik, illetve hogy milyen praktikákkal lehet hasonló módon elkezdeni a vízönellátást, mint ahogy ti csináljátok. Beszéltünk itt akár városról, akár vidékről, talán mindenhol vannak olyan praktikák, amiket lehet alkalmazni, viszont talán az elején kezdjük inkább azzal, hogy beszéljünk egy kicsit arról a dologról, amit úgy hívnak, hogy vízkörforgás. Mit kell erről tudni, és hogyan működik?
3: A vízkörforgásaink, amit ugye még talán emlékszünk sokan, hogy az általános iskolában még úgy tanították így a nagy vonalakból, ugye, hogy vannak a nagy óceánok, a föld bolygón, azok vizet tartalmaznak, és ez, a víz az ugye párolog, hogyha rásüt a nap, fölmelegszik, és akkor ez a pára, ez bevonul a szárazföldek fölé, ott felhő formájában tovább megy, és akkor aztán a felhőből meg kicsapódik, és ez lesz az eső. Tehát ez a nagy logikája a dolgoknak, amiről már akkor is kevesebbet hallottunk, most már szerencsére azért egyre többet szoktunk, azok a kisebb vízkörforgások, amik ilyen regionális szinteken is működnek, a regionálisan helyi szinten a növényzethez kapcsolódóan működnek, tehát az alapelv ugyanez, hogy kell pára és kell lecsapódás, viszont ahhoz, hogy le tudjon csapódni, ahhoz szükséges az, hogy legyen zöld felület. És a megborulásnak az egyik legnagyobb oka az, hogy nagyon-nagyon lecsökkentek a zöld felületek, ahol az ember megjelent, ott ugye elkezdte beépíteni a környezetét. Nem csak a házra kell gondolni ilyenkor, hogy háztető, hanem minden, amit most már annyira természetesnek érzünk, hogy nem is gondolunk bele, az összes burkolt felület, a járda, az utak, amiken az autóinkkal járunk, a parkolók, az összes épített közeg, és akkor ehhez sajnos még hozzájön a mezőgazdaság megváltozása is, ugyanis ott is a szántóföldek, azok gyakorlatilag majdnem egy ilyen burkolt felülettel felérnek abban, hogy milyen hatásuk van. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden megváltozott nagyon rövid idő alatt, bolygószinten, és ezért borult föl ez a rendszer.
2: És ebben van valamiféle visszaút, tehát ismerjük annak a receptjét, hogy hogyan próbáljunk visszafelé táncolni esetleg, és visszabillentjük a helyes kerékvágásba?
3: Hát vannak tudásaink arról, hogy mi kellene ahhoz, igen, hogy ez jobb legyen, az kellene, hogy az arányokat visszabillentsük, tehát a probléma az mindig az arányokban van. Sokkal több zöld, több szintű növényzet, sokkal kevesebb szántó, sokkal kevesebb burkolat. Igen.
2: És ez kis léptékben is tud működni? Ugye mondtad, hogy vannak ilyen kis vízkörök is, tehát hogy nem csak a nagy globális hálózat létezik, hanem vannak ennek lokális elemei is. Hogyha most mi mindent elkezdünk megtenni annak érdekében, tehát mondjuk fákat ültetünk a városokban, mondjuk a tájhasználatváltást kezdünk el, akkor lokálisan ezt vissza tudjuk annyira állítani, hogy annak érezhető hatásai legyenek, vagy ehhez tényleg egy globális változásra lenne szükség?
3: Amivel ugye az egész zöld mozgalom elindult, a gondolat, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, az nem véletlen. Tehát a sok kicsi az összerakódik nagyba, úgyhogy mindig lokálisan kell gondolkodni és cselekedni, már csak azért is, mert az mentálisan is egy befogadható szint, ugye, tehát ez is fontos, hogy úgy próbáljunk cselekedni, hogy ne azt érezzük, hogy sziszifuszként nyomulunk fölfele, de igen, egyébként a helyi változásoknak nagyon látványos helyi eredményei is tudnak lenni, és erre most már szerencsére azért nagyon sok olyan példa van, amikből nemzetközileg is tudunk meríteni. Kínában, most már Afrikában is, Indiában is olyan beavatkozások vannak, amik tényleg visszahozzák úgymond a vizet a tájba. De ez nem egy varázspálca jelleggel működik, így van. És az, hogy melyik régióban mit lehet elérni, az mindig nagyon egyén, és úgy kell mérlegelni.
2: Tehát akkor ez nem úgy működik, hogy elültetünk 100 000 fát, és akkor ott hirtelen megjelenik a csapadék.
3: Akkor nem, igen, tehát nem ennyire egyértelmű, hanem végig kell gondolni, hogy az adott területnek milyen geológiai, geográfiai, topográfiai, mit tudom én, különböző ilyen szempontjai vannak, és azt szerint kell cselekedni, és hogy ott milyen vizek vannak már, azok hol voltak, hova tűntek, miért nincsenek most éppen ott, és akkor így kell gondolkodni, igen.
2: De hogy kiveszem a szavaidból, azért az a jó hír, hogy ezt nagyon piciben is el lehet kezdeni, tehát hogyha mindenki csak a saját kertjében változtat, akkor azzal a nagyobb rendszerre is tudunk hatást gyakorolni.
3: Hát ez az én hitem, erre ezt tudom mondani, így van, a jövőt azt ugye nem látjuk, de igen, tehát nekem ez a mély meggyőződésem, hogy egyénként mindenki a saját házatáján, ha elkezd tevékenykedni, akkor az össze fog adódni.
2: Egy előadásodban mondtad, illetve én máshol is hallottam már azt, hogy a víznek tulajdonképpen a negyedik halmazállapota az a növény. Ez mit jelent?
3: Szeretném mondani, hogy én ezt a Balogh Pétertől hallottam, és ő is már valaki másnak olvasta, de azóta is szeretjük ezt emlegetni, mert nagyon-nagyon fontos. Ez ugyanoda utal vissza, amit ugye az elején mondtunk a vízkörforgásoktól, tehát növényzet nélkül nincs víz, gyakorlatilag ezt mondhatjuk, és fordítva is ugye víz nélkül sincs növényzet, tehát a víz és a növényzet, ezek egy ilyen nagyon szoros összekapcsolódásban léteznek, és ahhoz, hogy működjön ez a párologtató rendszer, ahhoz kellenek nekünk a növények, és akkor az, hogy ettől megjelenik a víz, ez vissza fog csatolódni, ugye, tehát ez a kettő együtt van. Tehát azért érdemes erről így gondolkodni, mert hajlamosak vagyunk, amikor vízre gondolunk, akkor így már szerintem így a nagyon urbánus neveltetésünk miatt, tehát most már az generációk ugye városban élnek, és eltávolodva ezektől a zöld létezési formáktól. Tehát amikor vízre gondolunk, akkor ilyen medencéket látunk magunk előtt, meg folyókat, esetleg patakokat, ilyesmit, és egyszerűen nincs már meg ez a koncepció a fejünkben, hogy ez nagyon-nagyon szorosan összefügg a zöld elemekkel, amik körülöttünk vannak.
2: Ez, hogyha valahol zöldet látunk, legyen az fa, vagy bármilyen vegetáció, akkor tulajdonképpen vizet is látunk.
3: Így van.
2: És ugye azért nagyon fontos, amiről beszélünk, a növények párologtatása, mert ugye ezen a nyáron megtapasztaltuk, hogy a vízhiány csak az egyik része a történetnek, a másik az a borzasztó és pusztító forróság. És a párologtatás, azt, hogyha jól tudom, akkor ezen is tud segíteni, tehát a mikroklímát helyben tudja befolyásolni a növényzet.
3: Abszolút, ezt megint csak ugye volt, hogy tanultuk az iskolában, ugye ahol folyadék elpárolog, ott hőelvonás van, és akkor ott csökken a hőmérséklet, ez egyszerű fizika, így van, de hát aki már ült egy nagyobb fa árnyékában, ugye ezt pontosan ezt érezte, csak akkor lehet, hogy nem tudta, hogy mi a tudományos háttere, így van, tehát ahol van növény, ott elvelehül a hangulat, meg a levegő.
2: Hát akkor megnéztük azt hiszem az alapokat, és most már értjük azt, hogy miért fontos tenni, viszont a folytatásban meg is nézzük azt, hogy hogyan lehet tenni, és elkezdünk beszélgetni a Steppekertől, hogy ott mit hajtottatok végre, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi Sztyeppekert megalkotója és gyakorló permakultúrás gazdálkodó. És a szünet előtt megnéztük azt, hogy mit kell tudni a vízkörforgásról, ennek felborulásáról, és hát megalapítottuk, hogy hogyan kellene elkezdeni visszafordulni ezen az úton, és hát ennek a visszafordulásnak egy nagyon jó példája a Sztyeppekert, ugyanis gyakorlatilag vezetékes víz nélkül teljesen önellátásban kizárólag a csapadékból fedezitek a szükségleteiteket. De akkor ezt nézzük is meg közelebbről, hogy ez hogy néz ki ez a történet, de leginkább is azzal kezdjük, hogy mi volt a motiváció, hogy létrehozzatok egy olyan helyet, ami szinte teljesen önellátó.
3: Amikor én először a permakultúrával találkoztam, akkor még nem ott éltünk, egy másik helyen, ahol az is már egy ilyen vidéki birtok volt, de ott volt vezetékes víz, és elkezdtünk gazdálkodni, és bekúszott az életünkbe a permakultúra, és ahogy egyre többet gondolkodtam erről, számomra így nagyon összeállt ez az egész kép, tehát nekem ez így nagyon organikusan adódott, hogy ez az az út, amivel én úgy önazonosan tudok létezni.
2: Vissza akkor a vízönellátáshoz. Tehát mit jelent az, hogy egy csapadék vízönellátó rendszer? Gyakorlatilag, ami lehullik csapadék, az valamilyen módon begyűjtitek, és azt használjátok fel, ebbe beleértve például az ivást is?
3: Így van. Úgy érdemes gondolkodni, hogy mire kell a víz. Tehát, hogy milyen fajta vízfelhasználási területünk van az adott háztartásban, birtokon, bármi, ahol élünk. Ez nálunk három fele szokott főleg oszlani. Az első, mondjuk legfontosabb, az ember számára a legfontosabb szempont ugye az, hogy a háztartásban legyen víz, mosakodni, mosni, fürdeni, inni, ahogy mondod. Ehhez a leginkább a háztető felületét szokás használni, meg a házat körbevevő épületek, melléképületek, tehát arra ezek tökéletesek. Ezeket a vizeket akkor föl lehet fogni, és legfőképpen föld alatti tározókban érdemes őket tartani, ahol ugye biztonságosan tisztán tudjuk tartani. Tehát ez a ciszterna hagyományosan betonozva, úgyhogy ott nálam is a ház mellett van egy ciszterna, abban van a használati víz, az bejut a háztartásba egy hidroforon keresztül, bent a házban pedig olyan, mint bármelyik másik lakás, csapok vannak, zuhany van, mosógép van, stb. Boiler van. Ami meg már a házon kívül van, az szintén a leérkező csapadékvíz, tehát minden a birtok területén belülre érkező csapadék, azokat pedig különféle módon meg lehet fogni. Erre vannak különböző ilyen technikák, meg stratégiák. Tehát ez megint attól függ, hogy mire szeretnénk használni.
2: És még maradva itt egy kicsit ennél a víznél. Ugye azt mondod, hogy ezzel mosogattok, ezzel fürödtök, és ezt fogyasztjátok. Ez mennyire egészséges? Tehát, hogy ez tulajdonképpen csapadékvíz, ami aztán érintkezik a tetővel, ami nem biztos, hogy annyira tiszta, szóval, hogy ez hogy néz ki?
3: Ez bizony ráesik a tetőre, a tetőn ott vannak, mit olyan a madarak, meg a darázsfészkek, meg adott esetben ki tudja még mi minden. Az, hogy mi esünk ránk az égből, azt már egyáltalán nem tudjuk szerintem, tehát az, hogy mikroműanyag, vagy nem tudom, ugye meg ilyen olyan feloldott ipari gázok, ez mind oda ráesik. Nálam egy nagyon egyszerű fizikai szűrésen megy ez csak át, és ami a csapból kijön mosásra, fürdésre és mosogatásra, az ez az esővíz ilyen szintű tisztítással. A betonozott ciszterna falán ott keletkezik egy ilyen mikrofilm jellegű ilyen bakteriális együttérés, amiben vannak mindenféle lények. Erről is nagyon sokan írtak már ugye mindenféle tudományos megközelítést, hogy az ott gyakorlatilag egyfajta tisztító hatást is

0: Azt figyelem, hogy hogy érezzük magunkat.
1: És ez a rendszer, amit működtettek, ez mennyire önműködő, vagy mennyi törődést igényel, mennyi karbantartást igényel?
0: Leginkább jól kell megtervezni a rendszert, és hogyha az jól van megtervezve, akkor nagyon kevés karbantartást igényel. Arra kell figyelni, hogy az eltárazott vízbe ne legyen szerves anyag. Tehát meg kell szűrni a beérkező vizet. Erre nagyon sokféle módszert lehet kombináltam, vagy külön-külön alkalmazni. Le lehet az egész ereszt csatornát fedni hálóval, hogy már oda sem menjen be a falevél. Aztán a kifolyó csövön, a függőleges csövön még lehet extra szűrésbe rakni, akkor még egy előülepítő aknát is akár lehet rakni, az iszapolódást is kiszedni. Tehát az a lényeg, hogy ami már a ciszternában van, amit ott tárolunk, az tiszta legyen. Ha abban nincsen szerves anyag, és az sötétben van, hűvösben, akkor évekig jó marad a víz. Én nekem pont most kellett megitatnom az állatokkal olyan vizet, amit már 2-3 évet árasztam IBC-ben, pincében, teljesen sötét helyen, az egy tiszta víz volt ott benne, ugyanígy esővíz, és hát most elő kellett venni ugye az idei aszály miatt, és tökéletes, szaktalan, gyönyörű víz jött ki belőle.
1: És nagyon jó, hogy említed az idei aszályt, mert hogy nyilván az a kérdés is felmerül, hogy vajon az a csapadék mennyiség, ami hullik a tetőinkre, jelesül a ti tetőtökre, ugye a sztyeppeketben, az elegendő-e ahhoz, hogy ellásson minket, és akár egyébként más feladatokat, ugye ti ott gazdálkodtok is, tehát hogy például ezeket a felhasználási területeket el tudja látni.
0: Alkalmazkodni kell. Az esővíz önellátásnak az az egyik legérdekesebb szempontja, hogy nagyon közel vagyunk a forrásokhoz. Tehát pontosan tudja az ember, hogy mennyi van a ciszternájában, és napi szinten tud alkalmazkodni gyakorlatilag a felhasználással. Az én rendszerem úgy van kialakítva, hogy van egy nagy ciszternám, meg egy ilyen tartalék ciszterna, amiből akkor még föl tudok ütötni, úgyhogy mi olyan szinten össze tudjuk magunkat húzni a használattal, a háztartásból, hogy gyakorlatilag fél évig, ha nem esik az eső, akkor is jók vagyunk. Úgyhogy erre azt mondani, hogy ez megoldható, de ez alkalmazkodást igényel. Tehát nagyon tudatos jelenlétet. Számomra az idei év az állattartásban volt úgy, hogy kellett vizet importálnom, mert a lovaimat nem tudtam már itatni. Ott a meleg miatt annyira sokkal többet ittak. Nem volt fű, ugye már csak ilyen száraz anyag meg szénát kellett már adni nekik. Úgyhogy gyakorlatilag ez a kettő az ő fogyasztásukat szinte, hát mondjuk meg másfélszerezte szerintem. A beérkező víz az meg ugye nuku.
1: És ugye azt mondod, hogy alkalmazkodni kell. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát például egy átlagos magyar családhoz képest ti vízhasználati szokásaitok miben különböznek?
0: A legnagyobb különbség az biztos, hogy a WC használatban van. Ez ugye nagyon jól dokumentált. Nekünk nincsen ugye a vízöblítéses WC-nk, csak alumszékünk van. Ezzel körülbelül 40% vízhasználatot eleve megspórol bármilyen háztartást. Tehát amit leszoktunk húzni a WC-n, az egy nagyon tetemes mennyiség. De ez nálunk alap, tehát hogy ez mindig van, ugye akkor is, ha esik az eső. Azon kívül az összes szerelékünk az ilyen vízspórolós, a csaptelepek, meg a zuhanytelep is, azok ilyen perlátorral ellátottak, ugye, amik nagyon kevés vizet eresztenek át. Az, hogy nagyon gyorsan zuhanyzunk, és akkor adott esetben, hogyha szorul a hurok, akkor a zuhanyzást az ugye lavorból lehet intézni. A mosogató vizet azt nálunk amúgy is ugye a fák alá kerül, de egyébként idén még én is azt is elkezdtem most fölfogni, és konkrétan a zöldségek alá kijutatni pluszba, mert azok is nagyon igényelték. Nem mosunk csak azért, mert egy picit összekoszolódott bármilyen ruha, tehát hogy már abban is tudatos az ember, hogy mondjuk fele annyit mos, mint komfortból esetleg mosna, és hát ha szorul a hurok, akkor lehet minden másnap is csak zuhanyozni, és akkor ilyen mosdó megoldásokat használni. Tehát igazából nagyon-nagyon vissza lehet venni, tehát az ivás az nyilván abból nem engedünk, tehát azért mindenki így on, de én most azt látom, vissza lehet jönni ilyen napi, nem akarok nagy túlzásokba esni, de most direkt ezt végig gondoltam idefele. 30-50 liter az egy teljesen komfortos napi létezés, tehát akkor nem is éreztem úgy, hogy most így nagyon vissza kellett fognom magam.
1: Most akkor már látjuk azt, hogy mennyi víz szükséges a mindennapokban, de a folytatásban nézzük meg, hogy egyáltalán ez a vízmennyiség rendelkezésre tud-e állni, illetve mennyi vízzel számolhatunk, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi Sztyeppekert megalkotója, illetve gyakorló permakultúrás gazdálkodó, akivel a csapadék alapú vízönellátásról beszélgetünk, és hát bennem az merült fel, hogy én még annó földrajzórán úgy tanultam, hogy Magyarország éghajlata nedves kontinentális, és nagyjából 500-800 mm csapadék esik átlagban évente. Na most nyilván vannak olyan területek, ahol ez jelentősen kevesebb, de ez vajon mire elég? Az ország bármely területén bele lehet vágni abba a fajta vízönellátásban, amiben ti gondolkoztok, vagy amiben ti vagytok, vagy azért ennek is megvannak a keretei, hogy mi az a minimum, amekkora csapadéknál ezt el lehet kezdeni?
3: A kulcsú mindig az arányok. Én még az ausztrál példákat szoktam emlegetni, ahol ugye hagyományosan is az ilyen alap, hogy akkor 6 hónapig nincs eső. És abból szoktam kiindulni, hogyha ők tudtak erre megoldást találni, akkor minden valószínűség szerint Magyarországon is lehet erre megoldást találni. Mondanám, hogy akárhol. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy nagyon nagyok a kilengések, meg az eltérések, és valóban országon belül is ugye nagyok az ilyen területi eltérések. Az idei év az meg még erre így külön rá is erősített, tehát most úgy nagyon sok helyen nem esett, de valahol még annyit sem, mint máshol. És így van, sokan el is bizonytalanodtak, hogy akkor ebből akkor így mit fogunk tudni kihozni, meg hogy érdemes gondolkodni. Valószínűleg újra kell értékelnünk azt, hogy a lakó tereinkben mennyi helyet szánunk a víznek. Az, hogy van egy adott nagyságú terület bármivel, fűvel, vagy bármivel, vagy mit tudom, ilyen térkővel ugye, lefedve adott esetben, annak majd vissza kell adni akkor, vagy abból vissza kell majd adni a víznek. És hogyha egy ilyen jellegű megtartásban gondolkodunk, mint az enyém, akkor lehet, hogy az lesz, hogy egy kertnek egy része, az már nem fű kell, hogy legyen, hanem konkrétan víztározás, hogyha máshol nem tudjuk ugye ezeket tartani. Ez szerintem most még nagyon az elején van, az erről való gondolkodás. Nekem az a meggyőződésem, hogy el lehet érni azt az arányt, hogy ez bárhol megvalósítható legyen, mert hogyha most így csak a számokat nézem, hogy nekem most mekkora egy ciszternám van, és ahhoz képest most mennyi eső esett, és még így is milyen sokáig lehet húzni. Tehát azt gondolom, hogy ez nem a megvalósíthatatlan kategória, de biztos, hogy a szokatlan kategória lesz számunkra, nem ebben szocializálódtunk, ugye megszoktuk, hogy nyitjuk a csapot, jön a víz, de most úgy tűnik, hogy ebben meg kell változnunk majd a tudatosságunkat ítélve, és ahol meg kell tanulnunk, akkor betárazni, amikor van.
2: És talán az is nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy teljes önellátásról kell beszélnünk, hanem alapvetően beszélhetünk arról is, hogy az év nagy részében, ahogy egyébként mondtad is ebben az ausztrál példában, megpróbáljuk ezt megvalósítani, és egyébként nyilván ezzel a hozzáállásunk is változik, meg a szemléletünk is, és ezért, amikor igazán nagy szükség lesz, akkor egyébként olyan takarékosan tudunk majd bánni a hálózati vízzel is, hogy talán abban sem lehet probléma, vagy abból sem fogunk kifogyni. Viszont még az jutott eszembe, hogy ti ugye hosszú hetényben vagytok, ami Baranyában van. Arról ott van számod, hogy ott hogy néz ki az éves csapadék mennyiség?
3: Ez a Mecseknek a keleti része, ahol én vagyok. Hagyományosan az egy ilyen a nedvesebb régiók közé sorolták az egész Mecseket. Azért ott az látszik, hogy a kelet és a nyugat Mecsek az kevesebbet kap, mint a közepe például. Mindig azt mondjuk erre, hogy nem véletlenül rakták oda a Pécset, ahol van. Tehát ott szoktak javarészt leesni. A nagyobb esélyek, de azért nálunk egy 500 és 700 milli között még mindig lehet stabilan számolni. Úgyhogy az elmúlt években azért nem egyszer az fordult elő itt is, hogy decemberben jött 100 mm ebből. Tehát, hogy akkor átment rajtunk valamilyen nagyon csapadékos zóna. És akkor leesett rengeteg, miközben meg évközben akkor volt olyan telünk, hogy 3 hónapig nem esett télen. Volt olyan is, hogy nyáron nem esett olyan sokat. Tehát nagyon, csak mióta én mérem, ez pedig nem olyan sok év még, azóta is már ilyen nagyon-nagyon szerteágazó mintázatok vannak. De azt gondolom, hogy mi még így a kezelhető mennyiségben vagyunk még idén is eddig.
2: Nagyon jó, hogy említetted ezt a nagy csapadékot, mert azzal is tisztában vagyunk most már, hogy nem feltétlenül a csapadék mennyisége csökken, hanem sokkal inkább az eloszlása változik meg, és sokkal rapszódikusabb lesz a dolog. Simán lehet, hogy egy-egy alkalommal 100-150 mm is leesik, és aztán utána hónapokig semmi. És hát ennek kapcsán azért felmerül az a kérdés, hogy ezt tudja kezelni a rendszer, tehát az egyszeri nagyon nagy mennyiségű csapadékot ugyanúgy be tudjátok fogadni és el tudjátok tározni, mint hogyha egyébként ez folyamatosan esne le.
3: Nálunk ez nem probléma, igen. Ha mondjuk olyat azért még talán nem is láttam, hogy nagyon sok kifolyt volna. Erről is lehet gondolkodni, tehát lehet a lépcsőzetesére tenni a rendszert, meg moduláris rendszerekben gondolkodni, ugye, hogy ami még túlfolyik, az is akkor még valahova folyjon, ami tudatos. Nálunk a két erre kijelölt ciszterna egyébként elég, tehát hogyha az tele van, akkor ami onnan kifolyik, az nálam belefolyik a kültéri rendszerbe. Tőlem egy cseppvíz nem teszi ki a lábát a birtokról, tehát ott minden, ami leesik, az ott marad, meg még az utakról is ugye bevezetjük a vizet. Úgy kell kitalálni a rendszereket abszolút. Erről ugye most már szintén szerencsére egyre többet hallunk, tehát itt most már akkor nem csak a tározókról beszélünk, ami konkrétan ilyen falazott tározó, hanem az, hogy a vizet azt a talajban kell tartanunk, ugye, meg a növényekben, amit már mondtunk is. Ez a kettő megint csak szervesen összefügg, tehát a lakótereink köré olyan talajt kell tudnunk csinálni, ami mint egy szivacsként ezeket a vizeket akkor el tudja tározni, és később vissza tudja adni a növényzeteink számára, amikor szükséges.
2: Ugye ezt gyepekertek a neve egy kicsit megtévesztő lehet, mert hogy ez nem csak egy kert, hanem ez az otthonotok. Viszont egy nagyon hangsúlyos része a gazdálkodás, ugye mondhatod, hogy lovakat is tartotok, és más állataitok is vannak. Az merült még fel bennem ugye ezzel kapcsolatban, hogy az a vízmennyiség, amit ott helyben meg tudtok fogni, ez elegendő arra, hogy a gazdaságot ellássa, és hogy még kertészkedni is tudjatok, öntözni is tudjatok belőle, mert ugye nagyon sok embernél ezen a nyáron talán ez vált igazán kérdésessé, tehát még nem arról beszélünk, hogy nincs mit inni, mert nem folyik a csapból, viszont locsolni már nem nagyon tudunk. Tehát, hogy arra elegendő-e az elfogott víz nálatok, hogy egyébként tudjátok a kertészkedést és a gazdasági tevékenységeket ellátni?
3: Nálunk most jelen pillanatban nagyon kevés intenzív élelemtermelés folyik, tehát én zöldséget csak ilyen minimális mennyiségben állítok most elő, mert az életem most jelen pillanatban olyan szakaszban, hogy keveset voltam, vagyok egyszerűen otthon, úgyhogy ezt a részét elengedem. Most azt tudom mondani, hogy az idei nyáron nem tudtam volna ellensúlyozni azt a mennyiségű hőhatást, ami jött a sugárzásból is. Tehát az egy dolog, hogy a talajban, nálam azért egy nagyon szép élő talaj van, meg használom ugye ezeket a takarásos módszereket, stb. De az úgy tűnt, hogy itt vagy egy nagyon intenzív árnyékolás kéne még, vagy pedig olyan szintű párologtatás, amit már a mi fás rendszereink is csak nagyon nyögvenyelősen tudnak most biztosítani, hogy tényleg egyszerűen olyan hősok van a levegőben az UV-sugárzással együtt, meg a légköri aszállyal együtt, hogy azon már nem segít a betározott víz. Most mondanám, hogy azon éppen semmi nem segít, vagy nem tudom, mi a jó megfogalmazás. Én ezt a nyarat egy ponton elengetem abban az értelemben, hogy beláttam, hogy azokkal az eszközökkel, amik nekem ott vannak, azokon egy nagyon szelektált módon meg kiválasztott növényeknek tudok segíteni. Minden évben ültetek, ugye, és hát most is ültettem a legutóbbi ültetési szezonban, és akkor ilyenkor most megpróbálom azokat a fákat életben tartani, mert azok még ugye nagyon igénylik ezt. Ami már több éves, amire már egyszerűen nincs kapacitás, annak meg csak szurkolni tudok, hogy reméljük, hogy túléli. Most egyébként azt kell mondanom, hogy épp a héten leltároztam, és a szárazság miatt még mindig csak egy-két fát vesztettünk el. Nálam most jelen pillanatban a vadak nagyobb kárt tettek, mint az aszály, de majd jövőre fog igazából megmutatkozni az, hogy milyen állapotban fognak kihajtani újra a fák, miután most elmennek ugye szegények kényszeralvásra.
2: Hát bízunk benne, hogy ki fognak hajtani tavaszra. Most viszont el kell mennünk egy rövid szünetre, de a folytatásban megnézzük, hogyan tud működni a gyakorlatban a vízönellátás. Vidéken, illetve akár a városban is alkalmazható megoldásokat is fogunk majd látni, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez még mindig a Holnap után, itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi sztyeppekert megalkotója, gyakorló permakultúrás gazdálkodó, és a vízönellátásról beszélgetünk, és a szünet előtt azt ígértem, a gyakorlati tippeket is meg fogunk nézni, és szerintem első körben nézzük meg azt, hogy egy városban mit lehet csinálni, hiszen eddig alapvetően vidéki életmódról beszéltünk, de ugye Magyarországon a lakosságnak nagyjából a 70%-a városokban él, úgyhogy igazából az a kérdés merült fel bennem, hogy egyáltalán lehetséges-e vízönellátásról beszélni bármilyen szinten egy városban.
3: Mindenképpen érdemes előbb végig gondolnunk azt, hogy milyen vizek vesznek minket körül, akárhol is vagyunk. Eső az ugye egy városi háznak a tetejére is leesik. Hogyha városi házban laknék, akkor valószínűleg első körben megpróbálnám azt kideríteni, hogy az én házamnak a tetejéről hova érkeznek a vizek, és hogy ez csak elfolyik-e egy csatornába, vagy csak kifolyik oda az aszfaltra a parkolóba, vagy esetleg lehet-e a házam körül, vagy panelházam, vagy bármilyen társasházam, vagy családi házam körül csinálni egy esőkert zónát. Ez most már szerencsére szintén egyre népszerűbb, már nagyon sok a jó példa, és a ház körüli területet úgy beültetni olyan biodiverz növényzettel, ami és olyan szivacs talajjal, ami az odaérkező vizeket akkor megfogja. Ezzel már nagyon sokat javítanék, így azon a kis mikroklímán, ami körülveszi a házamat. Bent a háztartásban, ott nyilván az embernek azért jobban meg van kötve a keze, tehát ott azért nem lesz soha ciszternás megoldás, ugye, mint egy családi házban. Ott el kell kezdeni víztakarékos szerelékekkel dolgozni. Nagyon erősen érdemes elgondolkodni azon, kikérni a vízszámlát, ha eddig még nincs nekünk. Ugye én felszoktam tenni az előadásaim elején mindig a kérdés, hogy tegye föl már a kezét, aki tudja, hogy mennyi vizet használ. Hát kevés ember szokta föltenni a kezét, nem vagyunk erre egyáltalán ránevelve. Tehát kezdjünk el egyáltalán gondolkodni, hogy mégis úgy mennyi megy le, és az honnan áll össze, kezdjünk el a szokásainkon változtatni. Most egy alomszék egy városi környezetben ugye megint nem feltétlenül mindenhol egy egyértelmű értelmezhető, egy panelban mondanám, hogy lehet, hogy kizárhatjuk. Tehát próbáljunk meg mindig abba belekapaszkodni, amibe tudunk. És abban viszont biztos vagyok, hogy mindenki tudja egy kicsit jobban csinálni.
2: Tehát sokkal inkább vízhasználat csökkentés lehet itt a valódi cél, sem mint egyfajta vízönellátás, hiszen azért valljuk be, nem feltétlenül adottak a lehetőségek. Említetted azt, hogy esőkerteket hozhatnánk létre, vagy hozhatnának létre a városok, vagy a városokban. Ezek micsodák és hogy működnek?
3: Sőt, nem csak a városokban, egyébként ez a falvainkban ugyanúgy érvényes, konkrétan hosszú hetényben is. Tehát most ez, azt mondjuk, hogy falu, de hogyha ott végig megy az ember a fő utcán, akkor nem éri különösebben más hatás, mint ha végig megy egy városi utcán. Aszfalt, árok, járda, ház, sehol egy fal adott esetben. Az esőkert az egy olyan megoldás, ami a burkolatot csökkenti a növényzet javára. Erre nagyon-nagyon jó példák vannak, külvárosi övezetekben tényleg csodálatos dolgokat lehet ezzel elérni, de még akár egy ilyen fő utcai, meg egy városi, egy ilyen forgalmasabb út mellett is meg kell keresni azokat a sávokat, ahol azt meg lehet csinálni, hogy föl lehet törni a burkolatot, és ott lehet hagyni teret a víznek. És akkor nem arra kell gondolni, hogy most ezek után majd a sárba fogunk tapicskolni, ugye, mint a középkorban tették, hanem ott lesznek olyan fák vagy bokrok, amik alatt töve körül annyi hely van, hogy oda be lehet vezetni vizet, akár ugye a tetőről a csatornákról, vagy pedig a járdákról lefolyó, tehát az is ugye ott az úttesteken a járdákon ugye összefolynak a vizek. És ezeknek ideális esetben ugye már egy város tervezésnél úgy kéne megtervezni a lejtéseket, az ilyen gyűjtőpontokat, hogy azok összeérkezzenek logikus helyekre, és ahol vannak ilyen lefolyások, ott pedig csinálni ilyen nagyon koncentráltan bevezető kis zónáknak, képzeljük el ezt, ahol be tud lépni a víz, ott az ott jelenlevő talaj a nagy szerves anyag tartalma miatt meg tudja ezt tartani, és onnan pedig leszivárog, ugye mindig lefele fog menni, ahonnan már tud akkor kicsit terülni a burkolatok alatt is, tehát hogy ez akkor egy ilyen nagyobb hatást fogod kifejteni. Erre egyébként szerencsére nagyon sok jó példa van, és azt látom, hogy most Magyarországon azért így elkezdett már eléggé fájni ahhoz, hogy egyre többen gondolkodjanak. Bardóczi Sándor ugye Budapesten kifejezetten világmegváltó munkát végez szerintem ezzel kapcsolatban, de most már egyre több önkormányzat fog ebben az irányban haladni.
2: Hát igen, és azért nagyon fontos ez, mert hogy a városainkban is hatalmas mennyiségű csapadék esik le, ugye ez a 500-800 mm átlag, amiről beszéltünk, ez ott is megjelenik, de hogy egy kicsit megértsük, mit jelent 1 mm eső?
3: Ezt hivatalosan ugye úgy tanultuk, hogy az az 1 milliméter eső, az azt jelenti, hogyha elképzelünk egy ilyen 1 négyzetméter alapterületű négyzetet, mondjuk vegyük egy kockának, tehát van egy kocka alakú tartályunk, aminek minden fala 1 méteres, és ebbe beleesik 1 milliméter eső, akkor lesz ennek az alján konkrétan 1 milliméternyi víz réteg. Az pedig, hogyha fogjuk és összeöntjük egy ilyen kis kancsóba, akkor azt fogjuk látni, hogy akkor az 1 liter. Ezt, hogyha fölszorozzuk, és akkor mondjuk veszünk egy családi házat, ami mondjuk lehet egy 100 négyzetméteres tető, az egy ilyen elég átlagos méret szerintem mostanában, akkor hogyha oda leesik 1 milliméternyi eső arra az egész családi házra, akkor abból lett 100 liter esőnk. Ha pedig ugye esik 10 milliméternyi eső, akkor ezt a 100-at megszorozzuk 10-zel, tehát akkor lett 1000 liter vízünk, az 1000 liter az ugye 1 köbméter. Ezt, hogyha az ember elkezd csapadékvízzel foglalkozni, akkor ezt rászoktatja magát erre a gondolkodásra, és akkor átáll, így hozzá lehet ezt szokni ezekhez a számokhoz, és akkor tudjuk, hogy ja, hogy akkor ha van egy 10 köbméteres ciszternám, akkor az mennyi idő alatt fog megtenni, stb. Stb.
2: És ugye most egy városi környezetről kezdtünk el beszélni, hát ott azért mondjuk, ha csak az útfelületet nézzük, ott ugye nem 10 meg 100 négyzetméterekről beszélünk, hanem hatalmas területekről, következésképpen hatalmas mennyiségű vízről, ami hogyha ilyen módon nem folyik el a csatornába, hanem ott is meg tudjuk őrizni valamilyen módon, akkor az akár ezen a városi hősziget hatáson is, például a fákon keresztül biztos, hogy tudna javítani. Viszont még akkor nézzük meg azt, hogy ezt a hatalmas mennyiségű vizet hol tudjuk eltárolni. Ugye beszéltünk már arról, hogy ez egy családi ház esetében, például a sztyepekert esetében, ciszternákban, tartályokban történik. Beszéltünk arról, hogy a talaj az egy nagyon jó közeg arra, hogy megtartsuk benne a vizet. De milyen más megoldási lehetőségek vannak még?
3: Hogyha szükségünk van olyan vízre, amihez hozzá tudunk nyúlni konkrétan, hogy az ki tudjuk onnan meregetni, vagy ki tudjuk szivattyúzni, mert azzal akarunk locsolni, vagy abból akarunk itatni, vagy bármi mást akarunk belőle csinálni, akkor nagyon érdemes olyan tározókban gondolkodni, amik elég jó árérték arányban, könnyen kivitelezhetőek, hogyha van már az embernek egy ilyen családi házövezet méretű kertje. Ez a nyílt színű víztározó, nevezzük kerti tónak. És akkor az, hogy funkciójában mi mindenre használjuk, ugye az egy végtelen lehetőség tárháza gyakorlatilag. Nagyon leegyszerűsítve, ez egy gödör, ami ki van tömve valamilyen szigetelő anyaggal, ez általában tófólia. Lehet bármilyen műanyag fóliát használni, a tófóliát azért praktikus használni, mert azt olyan értelemben erre gyártották, hogy bírni fogja a terhelést. Ugye itt van egy mechanikus terhelés is, ahogy a víztömeg rátelepszik, és akkor dörzsöli alulról a föld. Hát van közte ugye általában egy ilyen geotextil, vagy valamilyen tömőréteg, és hát bírnia kell az UV-sugárzást, tehát ezért érdemes azt választani. Én nagy szószólója vagyok ugye a kerti tavaknak, mert azt látom magam körül, hogy nagyon sokan azért nem mernek belevágni. A nagy para a szúnyog az egyik, ami feltételezi, hogy van víz a tóban, és akkor majd szúnyogok lesznek. Érdekes módon a másik nagy para, az teljesen ellentmond ennek, az pedig az, hogy el fog párologni a víz a tavamból. És akkor ez a kettő így annyira hatékonyan működik, hogy a legtöbb ember inkább bele se vág. Hát a szúnyogokról azt kell tudni, hogy azok olyan vizekben szeretnek szaporodni, ahol nincs semmilyen más élet. Legritkább esetben egy egészséges kertitóban, mert ott meg fogják enni. A szúnyogok azok a kint felejtett vödörben szaporodnak, meg a rosszul kitisztított ereszt csatornában, ahol megáll a kis víz, és ott pár hétig van, akkor ott már biztos, hogy ki kell egy adag, tehát itt lesz szúnyog. Az egészséges kertitóban ott nem igazán lesz szúnyog, nagy nem kezelhetetlen mennyiség. A másik félelem pedig ez az elpárolgás. Ugye én most idén direkt meghagytam a tavaim közül az egyiket kontrollcsoporttónak, ahol sebe nem megy semmilyen víz, csak ami ráesik, és azt tudom mondani, hogy nem párolog el a víz a tóból. Van belőle párolgás, tehát lejjebb ment a vízszint, de még most is bőven rengeteg víz van benne. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy ettől ne féljen, hanem vágjon bele, és a lehetőségeihez mérten csináljon legalább egy kerti tavat, mert óriási szüksége van rá, hát egyrészt így a párologtatás miatt is már sokat tud számítani, de hát az élővilágnak meg nagyon nagy szüksége van rá, mert egyszerűen nem tudnak inni az állatok, akik körülvesznek minket.
2: Az biztos, hogy vízre mindenkinek szüksége van. Ma ugye a csapadék alapú vízönellátásról beszélgettünk, a vendégem pedig Pandúr Zsanett volt, a Hosszú Hetényi Sztyeppekert megalkotója. Zsanett, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok ezúttal is. Már ennyi volt a holnap után, viszont a jövő héten újra érkezünk. Addig is sziasztok!
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: September 12. szombat. És a pontos idő pedig hajnal 2 óra. Ez a Petőfi Rádió, a mikrofonnál Kenész Kolos, és a hazai felvételekben fürdőzünk továbbra, és örülök, hogy most is minket választottál. A pihenésben már is meszkaltásod, ez a föld közel.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag ma.